0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A mikrofonnál ebben az órában is Kis Márti. Üdv mindenkinek! A nyár dalát pedig még nem engedjük el, annál is inkább, mert hogy tart a nyár, a csillagászati legalábbis, mert annak a vége a szeptember 23.

0: magyar idő szerint éjjel 2 óra 5 perckor lesz. Az a vége, akkor tudunk elköszönni tőle. Loi, Golden Summer, az aktuális kedvenc szól most a Rádió 1-en.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintez.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer, on Radio 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy nem várt kollaboráció, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It, vagy mégiscsak nagyon várt kollaboráció? Hát aki Martin Garrix DJ szetteken volt már, az ennek a dalnak az eredeti demo verzióját ismeri, de mondjuk a csak Ed Sheeran rajongók nem biztos, hogy tudták, hogy lesz egy közös munkájuk, pedig 2015-ben elkezdte játszani a DJ szettjeiben Martin Garrix ezt a dalt, aztán 2026-ban hivatalosan is megjelentették. Ed Sheeran jelenleg gőzerővel turnézik az USA-ban, aztán pedig egy hosszabb szünetre vonul, hogy a családjával tölthessen minőségi időt. Hát mégiscsak egy két gyerekes apukáról van már szó. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, ezt azom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, és csak igazi mai sláger megy, most például a kanadai Blond is, és a Never Walk Alone, ez az albumnak is a címe. Blond is ugye egy magyar származású kanadai DJ-producer lány, és az albumot és

jó? Stadium X, Metzkerviki és a Let's You Let Me Go. A Stadium X-el továbbra is szombat esténként lehet találkozni, hát pontosabban éjszakánként itt a Rádió 1-en. Alapvetően progresszív house zenét játszanak a srácok, és hát jó 6 évvel ezelőtt Taylor Rene énekes növelközős dalukkal a Howl at the Moon-nal robbantak be a nemzetközi szénában. Most a Metzkerviki-vel közös daluk szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-től minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek, például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy igazán prémium hang, Ray Dalton, hát nem csak egy énekes, dalszerző is, Grammy-díjra is jelölték már, és ami a mai napig inspirálja, felsorolta ezeket egy interjúban, az a szerelem, a legjobb barátok, a tenisz, Venus és Serena Williams, Roger Federer, úgy általában a sportolók, az erdő, az utazás és a víz közelsége. Ray Dalton, Blood Running, hozom a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyújnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain.
2: Igen, ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvett refrén Amy McDonald dalából.
1: Hey guys, we are Switch Disco.
3: And you're listening to Radio 1 Hungary.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-es lista második helyén mutatkozott be. Most többek között Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Visszanevezik megyére a vármegyéket. Orosz diplomatáknak kell elhagyni a Magyarországot. Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, visszatérnek a megyék, és a történelemkönyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok mindháromból van még mit javítani, volt, amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Amert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Begl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez a rendkívüli hőség is hozzájárult.
3: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a séta hajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, Háromszög továbbra is a legnépszerűbb.
2: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben is szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy a Star Wars. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb. Pénteken csak rövid időre bújik majd elő a nap, sokfelé várható eső, zápor, délen délkeleten zivatar is. Érezhetően visszahűl a levegő, aznap és szombaton is már csak 20-25 fokot mérhetünk majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jönnek nem sokára Balázsék is, először legjobb pillanatokkal, aztán élőben a stúdióból. Náluk is folytatódik természetesen a Rádió 1 konténer játék, folyamatosan bővül a nyeremények listája. Hát azt nézem, van itt már elektromos személyautó, 7 éjszakás 4 fő részére szóló családi pihenés, de lényeg az, hogy folyamatosan bővül a nyeremények listája, a játékok pedig folytatódnak nem sokára Balázséknál. David Gettát hozom a folytatásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, emojik alapján filmteszt, tessék. Mondom az emojikat, meg kell mondani, hogy mi a film cím.
2: Okay. Jó,
3: gyere rám!
1: Na tessék, van egy fürdőkádunk.
2: Igen.
1: Van egy halálfejünk.
2: Igen.
1: Van egy késünk, és van egy...
4: Disznóvágás. Meg vagyunk, disznóvágás.
1: És van egy idős nagymama, vagy egy ilyen őszhajú néni...
3: Pszichó!
1: Egy ilyen szemüveggel a fején. Pszichó. Igen. Tehát a pszichóra gondolsz, a klasszik függönyös jelenet, igen, hogy fürdőkád jön a késsel, látjuk a kést, nem látjuk a gyilkost, és a nő meghal.
3: Meg a mama, aki ül a fotelba.
1: Na és felajánlott a pszichót, berakja. Oké, okay, mondom a következőt. Egy korsó sör.
2: Igen.
1: Egy emoji, ami mosolyog, és kicsit ilyen ferde arcot vág, tudjátok, van az a fanyargó emoji, egy fog, egy tigris, és egy cumizó gyerek.
2: Hát ezt ki nem tudja.
1: Na, aki tudja, nem mondja, adjunk gondolkozási időt.
2: A cumizó gyerek a Maugli, a tigris az őserdőből, érted? Meg vagyok.
1: A fog. A Bagira?
2: A Bagirának a foga, és amikor visszatér az emberek közé, akkor isznak, örülnek.
3: Szóval, mint a Balázs szokott nézni.
1: Aminek az első része szar, a másik a fos, és az a hülye nézi. Ez vagyok én. Ez az én univerzum. Mi is távozott az én világ.
2: Másnaposok.
1: Ez a másnaposok. Hát amikor kiveri a fogát. Hát
3: mondtam, hogy ilyen szar, mint te szoktál nézni.
1: Ott a tigris. A sör az inkább a buli meg az alkohol, ugye, hogy ők berúgnak. Oké. Látunk egy tábla csokoládét, ez meg... Nem mondtam végig, hát ne legyetek ilyen gyilkosok, hát hagyjuk meg a hallgatóknak is. Tábla csoki, aminek le van húzva a papírja. Egy pingpongütő.
3: Aki innentől tudja, az egy rendes ember.
1: Én is tudom, most esett le. A futóember. Futóember, egy érem és egy rák. Júj, de jó film, de szeretem. Meg van annak?
3: Az nem egy rák, hanem egy shrimp.
1: Shrimp?
3: Igen. Forrest Gump.
1: Visszajövőbe. Ez a Forrest Gump, így van, tehát csokoládé, pingpong. Ugye a csokoládé az élet olyan, mint egy doboz bombon, erre mondjam. A pingpongütő ugye, hogy állandóan pingpongozik, a futás az ugye nagyon klasszikus, az érem az nem tudom, és akkor a rák a végén a vállalkozásuk, amit elkezdenek.
3: Igen, az a legjobb amúgy az egészben. A másik meg az, hogy inkább azt, hogy autisztikus karakter, hogy rá tud függni különböző tevékenységekre mániákusan, amíg egyszer csak abban nem hagyja neki azt, hogy dopamint kapjon tőle, és abban a pillanatban elleteszi.
1: Igen.
3: Nagyon szeretem ezt.
1: Zseniális egyébként. Oké. Okay. Látunk egy dínót. Látunk egy csavart szaloncukorszerű valami.
3: Egy DNS-t a majom.
1: Ja. Jaj, lefejeltem a pultot. Előre döltem, és belearadtam a pultba.
3: Na, az amerikai história is.
1: Az már egy pár
3: dolgok.
1: Jó, bocsánat, én csavart szaloncukornak néztem. Nem tudtam, hogy az emojik között van DNS. Mostantól kezdve csak DNS-eket kaptok tőle.
3: Karácsonyra neked a DNS-t kaptam. Senki nem érti.
1: Karácsonykor egy csomó szaloncukrot küldtem mindenkinek. Senki nem értette, hogy miért küldtek DNS-eket.
3: Akartam is kérdezni, miért küldtek egy csomó DNS-t karácsonykor?
1: Érted? Hát karácsony DNS, teljesen egyedül. Azt nem szaloncukor. Jaj, DNS, hát miért nem írják oda a Jurassic Park, érted? Hát itt Dino meg odanak egy DNS, hát ezt tudom. És mi az első jel? Az egy svájci bicska?
2: Az a szúnyog, hát az van moszkító, az van benne a izébe, te. A potyában az öregnek.
3: Na, úgy tényleg olyan, mindenkinek ilyen volt gyerekkoromban, ami van körömvágó
1: aló is. Olyan, bicska, és ki van hajtogató belőle, 6 körömvágó, 4 kés, az a szúnyog. Van ilyen emoji, hogy szúnyog emoji.
3: Igen, és a srác, a harmadik, az nem egy felestízik meg, hanem az egy tudós.
1: Jézus Mária, úristen, jó, hát ebben a játékban nem én vagyok a legjobb.
3: Csodálatos.
1: Szaloncukor a DNS, te majom.
3: Nem látod.
1: De most tényleg föladják a Jurassic Parkot úgy, hogy odanak egy dínót.
2: Hát miért nem írja föl?
3: Vagy a Jurassic Park, vagy a Boldog Karácsony T-rex című.
1: Igen, Boldog Karácsony T-rex.
2: A múltban Júli látott valami dínos filmet, lehet, hogy az az.
1: De miért nem hagyják, hogy egy kicsit gondolkodjak? Miért kell mindent tesznek, hát, és sekvélyéknek készülni?
3: Hát azt sem tudtad, hogy mit lát. Svájci bicska. Szaloncukor.
1: Szaloncukor, svájci bicska. Érdekes, ez melyik film?
3: Ez valami székely film lesz.
1: Miért kell mindent tesztet ilyen könnyűre csinálni? Szaloncukor, meg svájci bicska. De nem, most mondd meg. Hát le vagy nézve ezzel a tesztel. Berakja a dínót. Hát persze, hogy Jurassic Park. Mondom a következőt. Ott van Jurassic Park. Drágám, a kölykök összementik, és Matrix lett volna még a megfejtés. Jó, mondom a következőt, figyeld. Van egy zsiráf, egy zebra, egy oroszlán és egy elefánt.
3: Madagaszkár.
2: Ez nem elefánt, te szerencsétlen,
3: az nem,
2: egy víziló.
3: Az a víziló.
1: Ja, bocsánat. Hallod, de oké. Hát érted, ti csak gondolkoztok, nekem fel kell vezetnem ezt az egészet. Hát ez egy csomó energiát elvisz. Az egy viziló.
3: Az egy viziló, de hogy lehet bármi más is, mert úgy néz ki, mint bármi. Tehát az bármilyen állat lehet.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy tapír.
3: Igen.
1: Tehát oké, ez Madagaszkár. De nem mondjátok rá ilyen gyorsan.
3: Mit csináljak az intelligenciámmal?
2: Vérhetetlen bámulatos film ismeretével.
3: Lassan. Mi ez az általános műveltség?
1: De ez tetszik, hogy ilyen kompetitívek vagytok, ez jó? Ez azonnal nyerni akartok.
3: Történik valami. Végre történik valami.
1: Igen, jó. Oké, Madagaszkár, elfogadtuk a Madagaszkár. Igen. Jó, Madagaszkár, oké. Na ezt én is tudom, van egy kosárlabda, meg egy pálmafa.
3: Ez nem kosárlabda, hanem egy röplabda. Istenem, én nekem kell elmondanom neked.
1: Nekem az egy kosárlabda, meg egy röplabda. Vagy egy
3: újabb Tom Hanks filmre gondolsz?
1: Ez igen, ez, hát ez könnyű. Ez amikor ugye a legjobb barátja lesz. Egyébként ez egy kosárlabda ez az, volt.
2: Nem? Kosárlabda volt, elnézést. Szerintem is kosárlabda volt.
3: De az ott nem egy kosárlabda.
2: Jó, akkor ez viszont nem az a film.
1: Jó, nem, az ugye, ott a filmbe két óra.
3: Egy strandröplabda.
1: Egyébként tényleg úgy néz ki, egy strandröplabda, amikor talán a Molten felirat is rajta volt, nem? Hogy,
3: nem, az nem Molten volt rajtad, mert úgy nevezte.
1: Wilson volt, persze.
3: Wilson volt. Igen, és ez nem tud lenni kosárlabda, mert a Wilson az nem kosárlabda, hanem...
1: Számkivetett. Hanem számkivetett. Jó, ezek könnyűek, jó? Oké? És itt van vége a teszt. Ez olyan volt, mint egy ilyen hosszú előjáték, így felizgattak, de nincs befejezés. 8-ból 8 helyes válasz a kérdésből. Igazi film, fanatikus vagy, rajtad még az emojik sem tudnak kifogni.
3: Na jó, akkor...
1: Jó, mindenki elmondta.
2: Magyar filmet csináljunk meg emojiban.
1: Jó, tessék.
2: Okay. Tehát bármilyen magyar filmet, ami eszetekbe jut, mondjátok el az emojikat, és akkor próbáljuk meg kitalálni, hogy mi a
3: egyet.
2: Film.
3: Jó, jó,
1: jó, tessék,
3: egyet.
1: De csak okay. Emojikban mondjad.
3: Jó, okay. X, tudod, a piros X, amikor...
2: Igen,
1: egy piros X.
3: Igen, egy koponya.
1: Koponya.
2: Piros X koponya.
1: Ez egy magyar film.
3: Igen, és ennyi.
1: Piros X.
3: És egy koponya.
1: Van egy piros X.
2: Koponya.
1: És egy még egyszer mondom, piros X. Ha nem mondtam, van egy piros X.
2: Kicsit sokat tömpre.
1: Kicsit beakadt ez a piros X. És van egy koponya.
3: Igen.
1: És ez egy magyar film.
3: Igen, és akkor még egy fektetett 8-as még mellé teszek, hogy könnyebb legyen nektek.
1: Fektetett 8-as.
2: Hát.
1: Piros X és a koponya. És egy fektetett 8-as, mint a végtelen jel, erre gondolsz? Aha. Piros X és a koponya. Mindenki nagyon csöndben van.
3: Koltai Robert?
1: Igen.
3: Sose halunk meg?
2: Hát,
1: hát mondjuk egyébként... Hát,
2: de
1: te nem, koponya nem a, az X, hogy tehát nem a, mi nem halunk meg.
2: Nem a,
3: sose halunk
2: de
3: meg.
2: Nem a címét kell lefordítani, hanem a történéseket kell beleírni.
1: Igen, tehát hogy... De a sztorit kell leírni, hogy csak nem a címét. Hát, de nem a... Szomszédok, akkor
3: berakok
1: sok ember mellé, és akkor az a szomszédok.
2: Ez egyszerű, mert nálam.
1: Sose,
2: mint
1: az X, a
2: sose. Az a sose, a halál, sose halunk meg, örökké sose halunk meg.
1: Igen, az örökké meg
2: sose. Fihány,
1: este nyolcig ültem volna itt, a sose halunk meg.
3: Figyelj, hogy én fogom összeállítani az érettségi tételeket, csak mondom minden kedves hallgatónak. De jó, de akkor tessék, mutasd meg, hogy kell csinálni.
2: Na, akkor fölteszel ugye egy gyémántot.
1: Magyar film?
2: Magyar film.
1: Gyémánt, igen.
2: De most ugyanazon megyünk, mint amit Eszter csinált, tehát a film címét kell elmagyarázni.
1: Jó, jó, film címe, igen.
2: Jó, tehát egy gyémánt, egy kis ajándékdoboz, és egy ember, aki így öleli.
1: Gyémánt, ajándékdoboz, ember, aki öleli.
3: Kincsem.
2: Azaz, meg vagyok.
3: Tessék.
1: Hallod.
2: Hogy egy ötös.
1: Komolyan mondom, föl se fogtam. Mi van?
2: Ez az felé!
1: Rája, hogy az ember öleli, hogy kincsem.
2: Kincsem, az enyém, én kincsem.
1: Figyelj, Zsül, ha ez ketten, miket bezártak volna egy szobába, szerintem mikor jövünk ki abból a szobából, Zsül?
3: Jó, akkor mondok egy nagyon könnyűt. Jó,
1: egy utolsó, egy reklám, gyorsan.
3: Jó, egy ördögfej és egy táncolós lány.
1: Egy ördögfej és egy táncolós lány.
2: És magyar? Megint a címet magyaráztad. Ördögfej, táncolós lány.
1: Ördögfej, táncolós lány. Mephisto.
3: Nem tudod venni.
2: Tényleg a szobában maradsz.
1: Elmegyek egy üdösszűrésre, úgy érzem.
3: Sátán tangó.
1: Nézzük Anna tippjeit, jó? Tehát Anna is azt mondta, hogy ő három tippet adott, három külföldi film, tehát nem magyar film. Egy szívjel.
2: Uh-huh. Igen.
1: Egy lányfej. Uh-huh. Mondja, Anna, jól mondom el, de ti is nézzétek, mert nincs ott a megfejtés, nézzétek.
3: Az elejéről hagyta elég fontos.
1: Jó, az elejét lehagytam, mert nem merem mondani, mert már félek, hogy nem svájci bicska. Az elején vagy egy hajó, vagy
3: egy születés, amit torta.
1: Az egy születés.
3: Az a Titanic.
2: Hajó,
1: az a Titanic. Jó.
2: De hogy is ez a Pogány Madonna.
1: Pogány! hajó, mondtam, hogy külföldi,
2: hajó, lány, szíve, fiú. Ez pogány.
1: Bújtoristán.
3: A pogány madonna, akkor izé lenne, akkor ilyen egyházi jelek lennének lehúzva.
2: De nem, hát abban van a vitorlás, a tőkesúlyban volt a pogány madonna. Te.
3: Hal?
1: Akkor, jó, az, akkor az nem egy torta, meg nem egy vár, tehát akkor az
3: nem,
1: egy hajó.
3: Az, Titanic.
1: Az egy Titanic, egy hajó, egy fiú, meg szívesz könnyű. Jó, igazad van, Feri, 1-0 a pogány madon. Megyünk tovább. Balra tekerülj el a magnón.
2: Igen.
1: Egy-két kéz, ami így oké jelet mutat.
2: Egy-két új.
1: Bocsánat, egy-két két új. Mondom, nem jó a szemem. Egy jobbra tekerőjel, kettő darab nyolcas, és egy tűzjel.
2: Az anyja úristen.
1: Na, tehát egy jobb...
3: Tehát egy előre tekerő, és egy hátra tekerő, hogyha esetleg a másik lenne itt még a rádió valaki hallja ezt a műsort. Igen.
2: Oda visszatekerő.
3: Divine and forward.
1: VV meg RR, vagy FF. Tehát egy visszatekerő, egy előre tekerő, közte egy új, egy kéz, ami egy V betűt mutat, kettő darab nyolcas, és egy tűzjel. Na tessék, mi ez a valami, film, amit
3: ez
1: annak feladott?
3: Ez valami holokauszt filmet tűnik nekem.
1: Igen, holokauszt film.
3: Hát a 8-8.
1: 8-8, tűzjel, előre-hátra teker, és egy kézjel, ami egy V betűt mutat.
3: Jaj, várjál, de már nem ez nem lehet... Amúgy, ha most én nem tudnám, hogy miről szól az játék, azt gondolnám, hogy ez Lacinak az esti programja.
1: Egy kézjel, ami V-betűt mutat, előre, egy tűzjel, hátra, és kettő darab nyolcas.
3: Addig keresed, hogy meg nem találod az, ami tetszik neki, egy kézjel. Nyolcas, és a végén pedig tűz.
1: Aha. Szabad a gazda, Annánál, gyerekek, szabad a gazda?
2: Mi lehet ez?
1: Mi lehet ez? Egy előre tekerő.
3: Újra.
1: Egy előre vissza a jövőbe!
2: Jó, milyen adna? Jövő?
3: Én ezt, figyelj, bizonyos korfelt nem lehet játszani ezt a játékot, és ez 40 év.
1: Nem látod a vissza a jövőbe? 40,
3: de én láttam a vissza a jövőbe, de ez hogy jön ide? De
2: ez nem vissza a jövőbe. De az oda-visszaugrálás még csak oké.
1: A kettő darab nyolcas, meg a tűzjelet, azt nem érte, pedig én mindent tudok a visszajövőbe.
3: A 88-ban jönnek előre, meg hátra, azért
1: mondom. Senki se jobb nálam a visszajövőbe.
2: A tűz, azt tudod mi? Az a villámlás, ami belecsap a templom
5: toronyba. De ez a villám. 88 mérföldórás sebességgel kell menni, hogy átlépje azt a határt. Az
1: hogy
5: az...
1: életbe lépjen a fluxus kondenzátor.
5: Így van, ugye? Az vagy 148 km/h. Ennyi.
1: Engem senki nem nevezhet. Nyuszinak.
5: Ez az, így van.
1: Nyuszi vagy, McFly. Új, de szeretem. Tegnapon megnéztem, hogy tegnap előtt a kettő ment. Az RTL 3 adta a kettőt. Kézzétek, hogy leültem, és egy doboz jégkrémmel lineárisan megnéztem a visszajövőbe kettőt.
3: És engem nem hívtál meg erre a rendezvényre?
1: Mert ez spontán rendezvény volt.
3: Hát a két kedves dolgot.
1: És néztem, mondom, úristen, nézem a visszajövőbe kettőt tévében. Jó, mondom a harmadikat. Jó?
3: Jó.
1: Egy lufi.
2: Egy lufi?
1: És egy bohót.
2: Az a horrorfilm.
1: Ez a Stephen King. Igen, ez az.
2: Az.
1: Ez az az című film, ez jó, azt szeretjük, ugye ez egy könyvadaptáció.
3: Ez a lufi, bohóc, ez mindig lett, hogy Balázsnak az életrajzi filmje.
1: A lufi és bohóc, ez a rólam szóló film. Jó, oké. Okay. Na mondok akkor még más. Még vevők vagytok egy kicsit? Akarjátok? Akarjátok? Oké? Okay. Azt mondja, hogy egy maszkos csávó.
2: Igen.
1: Tehát egy ilyen covidos
3: maszkos. Énekes.
1: Nára, hogy...
2: Jó, tehát okay. Covidos mackos.
1: És, tehát ha kimondom, akkor tudni fogjátok, az a baj. És egy bárány.
3: Bárányok hallgatnak?
1: Bárányok hallgatnak, így van.
3: Jó.
1: Egy hatalmas padlizsán.
2: Igen.
1: Egy Renault jel.
3: Ez eddig Rokko, a szombatok.
1: Rokko, visszalál! Nem, ez most
3: állt. Ez én a lovin. Igen. Kocsival mentem. Hol lett
1: az Ivar Magdász című Rokko film. Jó, mondom, oké, a következőt. Jó, azt mondja, hogy egy nagy hullám, egy nagy hullám, egy visszaforduló nagy hullám, egy nagy
2: szörfös hullám.
1: Nagy
2: szörfös hullám.
1: Nagy szörfös hullám. Egy turbános fej.
2: Szandokán!
1: Nem.
3: Igen.
1: Te az öreg Buhel, a Szandokán. Hülye vagy szándokforduló 1910.
2: És?
1: Egyébként az is fél.
3: Ez a pi élete szerintem.
1: És a pi élete. Egy csónak és egy tigris.
3: Igen.
1: Jó, mondom a következőt. Egy dinamit. Egy ilyen robbanó dinamit, pasmacska. Uh-huh. Figyelj, nagyon gyorsan kell mondani. Egy japán és egy amerikai zászló.
2: Ó, kincs, ami nincs!
1: Hát ez
2: japán, bocsánat.
1: Egyébként nem rossz,
2: japán,
1: a kincs,
2: japán, Amerika, Amulu, és az öreg dobálta.
1: Jó, de gondoltok egy háborús filmre, háborús film. Japánok, amerikaiak, meg a dátumot bemondom, mert azt fejből tudom, de akkor már tényleg kitaláltok. 1941.
3: Jó reggelt, Vietnám.
1: Nagyon jó, de nem az. A japánok, hát egy szimbolikus japánok, ott léptek be amerikaiak a második világháborúba.
2: Én elállom, nézzé.
3: Az a romantikus film, az az
2: a lényeg. Mazsinó vonal.
1: Pörhábőr, hát a Pörhábőr. Nem láttad a Pörhábőrt? Gyönyörű, az is szép film. Sztori megvan?
3: Nem szeretem az ilyen
1: háborúsokat. Kicsi vágott szemű ázsiaiak jönnek, belerepülnek nagy amerikai hajókba, Hawaii partjainál.
3: Izgalmas hang.
1: Jó, mondom a következőt, oké?
3: Oké.
1: Azt mondja, hogy egy farkas fej, egy hold, aminek a fele sárga, fele fekete.
3: Partizán.
1: Gulyás Marc.
2: Hogy jön ide Gulyás Marc?
1: Egy szívjel, egy nő, és egy... egy...
3: Farkasokkal táncoló.
1: Nem.
3: Hát táncosokkal farkaló.
2: Hold, fél hold.
1: Farkas és egy...
2: Jumurjack, fél hold.
3: Nem, nem, az a film, amiben...
1: Igen.
3: Mi annak a cím?
1: Farkassá, vámpírá változnak, több rész is volt benne.
2: A
1: Twilight. Twilight, így van. Bocsánat, a Twilight.
2: Twilight.
1: Sorry.
2: Jó.
1: Jó.
2: Kabrió autó, virágcsokor, egy nő, egy férfi és egy kötek pénz.
1: Meseautó.
3: Stoll András akkor egy sex idol volt.
2: Igen, sex idol.
3: Igen, és az Una Diester, hogy gyakorizott. Igen.
1: Az milyen volt?
3: Jó, akkor ez.
2: Oké. De egyébként kedvenc filmet. Ha külföldi ugyanez a film, akkor micsoda?
1: Cabrio.
2: Cabrio, virágcsokor, egy csávó, egy csaj és pénz. Kedvenc filmed.
3: Fogd a nőt és fuss.
1: Cabrio, a csaj.
2: Egy... Vivien király kisasszony!
1: Hát igen, micsoda nő!
3: Nem tudtam. A csizma hiányzott volna. A csizma kellett volna.
2: Jó, jó, mehet.
1: Két bajszos csávó. Két nagyon bajszos csávó.
2: Nagyon bajszos.
1: Egy éjszakai sátorkép. Egy szív és egy hegy.
3: A Brokeback Mountain.
1: Így van, a két meleg cowboy.
3: Igen,
2: igen. Túl a barátságot.
1: Ott hányszor megnéztem? Az egyik cowboy én vagyok.
2: Jó, de ki a más?
1: Ezt még nem döntöttem el, még nem találtam meg az én cowboyomat.
3: Azt tudod csinálni. Ezt megnézni mindig az alkonyatod, és utána ezt
1: megkeverni. Igen, és a Brokeback Mountainra mindig elbőgöm magam. Nagyon szeretem. Túl a barátságon a két meleg cowboy fölmegy a hegyekbe, rájönnek, hogy melegek, és hát ők itt kitagadják őket. Ugye 60-as évek Amerikája.
3: A verekedő szex tetszik benne?
1: Minden tetszik benne, nem tudom.
3: Szeretem ezt az oldalra, Balázs, az igazi.
1: Ez a Brokeback Mountain, így van, igen. Oké, jó. Oké, és akkor mondok még egyet. Figyeld, nagyon jó, megőrülsz, annyira jó, figyeld.
2: Na.
1: Idős csávó, nyíl, kicsit fiatalabb csávó, nyíl, megint fiatalabb csávó, és csecsemő.
3: Benjamin
2: Button.
3: Könnyű.
1: A Benjamin Button. Ugye Brad Pitt itt fiatalon hal meg, és öregen születik, ugye? Ez az asszony. Kérdezzétek, én sose láttam ezt a filmet egybe.
3: Na. Jó.
1: Ez a megfiatalodó csávó, aki úgy él, hogy öregen születik. Ez nem az?
2: De az.
3: Jó, mondok én is.
1: Na tessék, igen.
3: Szőnyeg. Majom.
2: Aladdin.
1: Nálam az előszobában.
2: Aladdin.
3: Ez Balázs hétvégi program.
1: Szőnyeg, majom, micsoda?
3: És a sapka, a kis sapka.
1: Ja, Aladdin.
3: Na, látod, de egy
1: jó, hát most
3: jó, akkor cowboy kalap, ló és egy olajfúró torony.
1: Cowboy, és ez film?
3: Sorozat.
1: Cowboy kalap,
2: ló, olajfúró
1: torony, Dallas.
2: Nem.
3: De.
1: Dallas.
3: Hát mi? Ebben mi a nehéz, Feri? Mi a nehéz ebben,
2: Feri? Nem a nehéz, de mondjuk a ló, már jártak lóval, de azért nagy autókkal is jártak.
1: Hát ott a Ray Krebs azért hajtotta a lovakat, tehát hogy...
3: Majdnem eltaposta a Samantát egyszer.
1: Jó. Na jó van, gyerekek, én ezt órákig tudnám játszani, nagyon szeretem.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
8: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod, elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Az OS nővérek vagytok.
10: Boszorkányok már pedig vannak.
12: Mindenki, akit szeretünk, megvan.
10: És végre visszatérnek.
13: Nem a legjobb tinderes bemutatkozás.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Átkozott boszorkák 2.
14: Készen álltok?
10: A mozikban.
15: Ha az egészségről van

0: mosoly is gyógyíthat.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Évtizedek óta nem volt olyan kevés szűrő, mint az idén. Megújult a Nemzeti Közadatportál. Újabb buszokon vezették be a bankkártyás fizetést. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Évtizedek óta nem volt olyan kevés szőlő, mint az idén. Erről a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke beszélt az Inforádióban. Frittmann János azt mondta, az elmúlt 40-50 év legkisebb szőlőterméséből kellett gazdálkodni. Az Alföldön a termés jó része elfagyott, de az ágazatban a súlyos aszály és a szőlő aranyszínű sárgasága is gondot okozott. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál, de nagyobb boltokban is vizsgálódtak. Az idei tapasztalatokról Ejtmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszél.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
1: Egy kisebb eső vagy egy kerti locsolás is elég ahhoz, hogy az ázsiai tigris szúnyog megfelelő tenyészőhelyet találjon. Az invázió szúnyogfajok továbbra is nagy gondot jelentenek, a védekezést ezért folytatják. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron is permeteznek. A részleteket a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni, szűrni, összehasonlítani és letölteni az adatokat. Ezek az információk több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. És sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb.
0: Közlekedési hírek.
1: A 4-es főúton Cegléd belterületén a kerékpárút felújítása miatt van útszűkület a 70-es és 71-es kilométerek között.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: óra után 17 perccel itt vagyunk egyelőre kettecskén. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Szevasztok. Hello
0: jó
1: mindenkinek.
0: Jó reggelt. Drága hallgatók.
2: Írta a mamma.
0: Mit írt? Írt valami? Ja, nem írt, hát itt van.
1: Írt volna, hát nem írni.
0: Száguld.
1: Hát szalad, szaladás közben nem ír az ember.
0: Száguld. Hogy? Na, mi van?
3: Semmi, csak nagyon-nagyon-nagyon rosszul aludtam. De mindegy, mert mániás napot tartunk.
0: Ó, az jó, az jó. Az akkor nagy öröngés lesz. Fent? Fenti szakadsz?
3: Még egyelőre.
1: Még egyelőre. Hét körül már mániás depresszió. Változik.
0: Nyolckor alá megyünk, kilenckor.

0: sem. Hát ő már beadta a petíciót tegnap, de sajnos összetépésre került, úgyhogy sajnos nem tudtuk figyelembe venni ezt a dolgot. Ő fel akart mondani. De hát nem engedtük.
1: A
0: vállalat nem engedi, mert itt nagy-nagy dolgok történtek tegnap, úgyhogy nem lehetett felmondani. Na és hogy van, jól van?
1: Jól van, azt mondta, hogy kicsit zavarja, hogy most ugye a bocskorral kell összemelegednie, hogy igazán fájdalmat tudjon neked okozni, de megoldja.
0: Ja, hogy len lesz a harmadikod.
1: Igen, megoldja.
2: Micsoda szíven szúrás, mi?
0: Pénteken találkozom velem.
1: Kérdezget igazán, hogy miért kések el mindig? Elmondom nektek, azért kések el, ha észreltétek nyáron, nem késtem el, mert nem volt iskola, de ilyenkor iskola van, és van egy másodikos lányom, akinek reggelente reggelit készítek, illetve jó esélye, ilyenkor ilyen izgatott az idegrendszerük a gyerekeknek, utánam nyúl, képzeljétek el. Igen, és akkor ilyenkor még reggel nagy ölelkezések vannak, kétségbeesett kérdés, megválaszolások és meleg reggeli készítés. Ez szokott történni.
0: Jó, hát ez
1: igen. Ez van, srácok, így élek.
0: Benne van ez.
1: Egy egész percet késtem, srácok, 60 másodperc.
2: Nem tudsz úgy csinálni reggelit, hogy nekünk is.
1: De tudok, de nem fogod megköszönni, mert nagyon speciális étrenden tartom a gyereket. Igen, igen. Nagyon zsírt iszik reggelet.
2: Nem rossz az.
1: Ugye? Hát nem rossz, nem mondanám. Szóval, hogy nem értem, hogy miért probléma a 60 másodperces késés.
0: Szerintem itt nem a 60 másodpercről van szó, de majd fél tízkor meghallgatjuk.
1: Teljesen nagy monológ. Igen. Majd a Kolma statisztika megmondja, hogy
0: majd
1: a probléma.
0: Fél tízkor meghallgatjuk a problémákat. Igen. M3-os Bagdá Budapest felé arra szól, köszönjük szépen, már így indul. Imádom, amikor fáradta jön az Eszti. Jó reggelt a világ legjobb rádiósainak. Gábor vértesszülős, Balázs veled fekszem, és veled kelek minden nap. Ez szuper. Ugye nyilván ez most már nem tart soká, pénteken vége van, úgyhogy maradnak a reggelek, gyerekek. És hajde, hamar elszaladt ez az első fél óra, írja valaki ezt nekünk korán reggel, és egyébként így is igen. Már a gyász meg a szenvedés jutott, szánalmas életemben legalább ti hoztok egy kis szint, szóval sokáig csinálni még nem írta alá, de bármi is van, kitartás, köszönjük szépen. Hétfői adás nincs fent, applikációval nem lehet visszahallgatni, már többször előfordult, hogy applikációval nem került fel egy-két adás.
2: Gyulus, mit tud mondani erre?
0: Semmit. Az applikáció nem a mi részünk. Az applikáció nem a mi részünk.
1: Tudunk valamit az applikációnak az üzemben tartóiról amúgy? Kik ők?
0: Nem nagyon követjük az online térben való hasításunkat.
1: Ez bárki lehet, az ellenségünk csinálja az applikációkat.
0: Egyébként simán. Igen, simán. A macskám összefosta magát, jött egy ilyen SMS is. Köszönjük szépen.
1: Küldjük szimpátia érzéseiket, de túlra amúgy. De egy kinti macska, mert azok aztán tényleg mindenre képesek.
2: Az SMS-ből azt érzem, hogy ez benti. Mert egy kinti fos az nem zavar. A benti az annál inkább.
1: Nem, de a triggert az kint szedik össze. Tehát nem azért macskán szokta összefosni magát a gurmé alatt alutasokostól, érted? Hanem odakint, amikor talán egy félig lebomlott patkányt.
2: Nem.
1: Még azért ezt megkóstolom különben. Mi
2: és utána hazamegyek, anya, rosszul vagyok.
1: Alhasi krízis.
0: Egy jó kis alhasi krízis, igen. Fület pucolok, jó reggelt. És jött egy ilyen is nagyon kedves, hogy szeretlek benneteket.
2: Köszönjük. Mi is téged.
0: Köszönjük.
1: Rendes hallgató. Vannak itt, úgy látom.
0: Vannak itt rendes hallgatók is, így van. Jól van, gyerekek. Tegnap mindenki azért pihent egy kicsit, edzett, konditeremben hasított. Ki nem edzett tegnap?
2: Na, ki? Mi volt? Ked? Én.
0: Nem edzettél tegnap?
2: Nem. Hétfő, szerda, péntek.
1: Helyettel is edzettem, megint kettőt edzettem.
2: Minden nap kettőt edzettem.
1: Amíg meg nem nyugszom.
2: Csodálkozó, hogy nem alszol.
1: Ahogy lehet, hogy ezért nem alszol.
2: Hát, hogyha túltolod, azért ott lehet baj.
1: Jó, akkor a cukrászában vagyok.
0: Attól fogsz aludni. Attól fogsz aludni, igen. Péntek óta fosok. Gyerekek, van valamilyen hasmenős, hasfájós valami egyébként? Igen. Ez egy ilyen vírus. Hál' most. Istennek. Egy ilyen vírus, úgyhogy ezzel legyetek óvatosak. Rakott krumplit csinálok. Mi van ma? Minden reggel mindenki elküldi, hogy mit csinál éppen?
2: Én ezt imádom. A fület pucolok és a rakott krumplit csinálok. Az nagyon jó.
0: Rakott krumplit csinálok, fület pucolok.
2: A macskám ébresztőként rám hányt. Urrá!
1: Amúgy az a bizalomnak a legmagasabb jele. Hogyha ráthány a macska, azt mondja. Én még ezt nem tudtam elérni a sajátomnál, de azt mondják, hogy ez olyan durva.
2: Leszarni már leszart, de a hányás még
1: engem nem
2: szart
1: még le. Nem viszont, nem vizi, viszont a férjen, ha lepisílte, nem olyan régen, ugye.
2: Akkor őt jobban szereti.
1: Valószínűleg igen. Vagy konkrétan tervei voltak. Ezt tudom meg elmondani. Megjelölte. Ő az enyém.
0: Engem se hányt még le a macska igazából, de nem is nagyon pisilt le. Bár mondjuk jó hely, mert a helyére pisil mindig, úgyhogy aranyos. Ti tartjátok bennem a lelket, írja Meli, belegondolok, hogy a kövi szabadságom még majdnem egy év van. Te jó Isten, szeretlek titeket. Puszi, Meli, milyen munkahely ez, hogy egy év van a szabadságod?
2: Hát ott karácsony környékén nincs legalább.

0: hogy van ez? Azért ne csináld már. Én most kezdtem lapátolni a trágyát. Jó van, gyerekek, küldjetek akkor, hogy ki mit csinál. Jó. És itten aztán már nagy dolgok vannak a közlekedésben is. M3-as szokásos módon befelé elesett. Laci küldte Bagnál. Van egy kis araszolás, ez lassan 10 éve tart, ez a bagi araszolás, úgyhogy ez...
1: Igen.
0: Ez mióta szinte rádiózunk?
2: Nevezzük el valahogy.
0: Bagi.
2: A bagi araszolás nem lehetne valahogy elnevezni?
0: Adjatok neki valami nevet. Ez minden reggel van, nagyjából 10 éve, de tényleg. Én nem tudom, hogy ott mi történik, de ott valami úszög van elrejte.
2: Nem ugye, hogy bagaszó túra, ott van az a három.
0: Bagaszó túra, de.
2: Jó, jó. Én azt úgy szoktam, hogy ez a baszódi lehajtó.
1: Bagaszód túra. De várj, a túra nincs benne.
2: Az mindegy, így járt a túra. Bagaszód túra, akkor...
1: Az jó.
0: Bagaszód túra.
1: Baszóti.
0: Baszóti.
2: A baszóti. Nem rontam. Jó, oké. Na jó, valamit kitalálunk.
0: De valami.
2: Dolgoznunk kell ezen.
0: Én nem tudom, hogy ott miért. Nem. Volt ott lezárás, meg volt sávelhúzás. Ott volt minden, de valamikor semmi nincs, és mégis dugó van. Úgyhogy ennek nem tudom. Nem tudom, mi azok a gyerekek.
2: Ez Debrecen, felismer a költségközpontot.
0: Igen. Uh-huh. Nincs valakinek egy fültisztító pálcikája?
2: Megkívántad a fültisztítást?
0: Nem, vagy a jobb fülem belül viszket, és nagyon szeretem ilyenkor a fültisztító pálcikával, hogy megvakarni.
2: Ez
0: ilyen kélyes.
2: Orgazmikus élmény.
0: Fú, nagyon szeretem.
1: Fogpiszkálok tudok hozni, csak az kicsit veszélyes.
0: Az nem annyira.
1: Ne told túl.
0: Az igen, az nem annyira benne. Jó. Nem, amikor ugye vatt egy hozzáértod, és csak így nem is kell mélyre bedugni, csak így azokat az idegvégződéseket ott meg. Úristen, de szeretem.
2: Amúgy szeretettek, hogy Jóisten, miért dugtál a legjobb idegvégződéseket a fülünkben?
0: De tényleg?
2: Azok a legjobbak?
0: Nagyon szeretem én is.
2: És az a legjobb, amikor...
0: Becsukom a szemem is, úgy csinálom, tudod. Nem dugom mélyre, csak így egy kicsit így vakarom, és aj, de jó.
2: Emlékszem, a gyereknek először csináltam, és rendesen rám néz, hogy te jó ég.
1: Ilyen érzés.
2: Nektek szokott működni? Van az, amikor tudjátok, egy ilyen póklábaknak hívom, ilyen fém póklábokat kell a fejedben végignyomni.
1: Nincs, de nagyon
2: és akkor
1: jó.
0: Megvan. Na, nagyon ideget. Szeretem.
2: Egy ilyen fejvakaró, hogyha rányom, olyan, mint egy ilyen haverő, ami szétszaladnak a lába, hogyha rányom a fej tetejére. Na és kezdjétek, hogy nekem az nem működik. Én semmit nem érzek tőle.
0: Ne csinálj,
2: a gyerek meg így összehúzza a teljes testét. Ez hogy van?
0: Nem érzed a fejvakarót?
2: Nem.
0: Ú, de szeretem pedig.
2: Ott valami van az idegvéd. Behíztam őket.
0: Igen, benőttek. Benőtt az agyad.
2: Lehet, igen.
0: A koponyát körbenőtte az idegvégződéseket.
2: Szerintem ez lehet az egyetlen megoldás.
0: Én nagyon szeretem, mi megnyom, hogy elkezded lefele tolni, és így még a talpadba is érzed, hogy így.
2: Én ezt nem érzem.
0: Ne csináld.
2: Nekem nincsenek idegvégződések a fejemben.
0: De húzták már meg erősen a hajad?
2: Igen.
0: És éreztél valamit?
1: Halt ki.
2: Azt éreztem, de az nem...
0: Ott szálltak el az idegsejtek.
2: Lehet, hogy az volt az utolsó. Nem tudom.
0: Na mindegy. Léci, küldjetek egy kis pozitív energiát, rám férne nagyon. Puszi, Teri. Teri, ez nem egy ezoterikus műsor.
2: Dehogy
0: nem
2: az. Tud az
0: lenni.
1: Tud az lenni, most nem az.
0: Igen, nem szó szerint küldjük, hogy szia, Teri, hát akkor tartsák ki. Ilyeneket nem csinálunk, csak úgy érez rá az energiára arra, mi jön ebből a műsorból, és akkor egy kicsit jobb kedved lesz. Jó? Úgyhogy ez...
2: El tudom mondani, hogy kinek milyen illata van ma reggel, hát attól jobb kedved lesz.
1: Na?
2: Ferinek autópályaszaga van.
1: Mert ott jöttem, átragadt.
0: Jó, motoroztál?
1: De mindig motorozom.
0: Motorozom? Motorra jöttem?
1: Igen.
2: Jó?
1: Nincs
2: jó?
1: Most autó.
0: Jó, megint én fog jönni ebből egyszer. Jó, szarszagom van. Macska alom.
1: Tehát én meg az autópálya, zsűl milyen?
2: Olyan rossz érted, hogy az ember meg se szólalhat. Az ember meg se szólalhat. Az, ahogy rögtön a sátánság.
0: Gani szagom lesz egy kis resztelt máj.
1: Kis hányás is van benne.
0: Hányás is resztelt máj szaggal. Na jó, essünk túl rajta. Igen.
2: Mindegy.
0: Igen, milyen szagom van. Zsülnek milyen szaga van.
2: Időjárás következik. Tessék, reklám. Mindegy. Jó, zsülnek öblítő illata van.
0: Úgyhogy 8 méterre ült tőle.
2: Igen, Balázsnak meg sátánpicsája. Ez van kezd vége. Nem tudom. Mindegy, el akartam nektek őszintén mondani. Jó. De belém folytották.
0: Nem lett volna baj, az autópályaszagnál kicsit megijedtem. Tehát, hogy nincs ezzel baj, de amikor leverik a havernak az első maflást, akkor te már jobban vigyázol, hogy te vagy a következő.
1: Én nem kérem.
0: Ahogy akarod, de tudod, hogy már nem simogatás lesz, érted. Jó van, Zsuzsi.
2: Nagyon előítéletesek vagytok különben.
0: Igen.
2: A bizalom teljes hiánya.
0: Mennünk el, Zsülinteget. Jó, hát ez hamar elment, úgyhogy játék, közlekedés, időjárás, minden jöhet, mi is adunk mindent, aztán itt vagyunk már is a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs
3: ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a

0: a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
6: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
5: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko. A jövő választása.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a gálapiros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Orosz diplomatáknak kell elhagynia Magyarországot, megújult a Nemzeti Közadatportál, diákok alkotásait várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Visszatérnek a megyék, és a történelemkönyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani, volt, amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Lammert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. A pályázatra középiskolások és a felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, azt október 8-a és 10-e között rendezik meg. Mindenről Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője beszél.
2: A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél, ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz 2 perc múlva, hogy miért áll az M3-as Pest felé. Nyíregyháza irányában két rendőrautó igazoltat egy bontott szökevényautót. Nézd, rendőrautó, mindenki lesz. Másrészt Pest felé, de szellemes. Másrészt Pest felé már úton vannak a Nógrád építőmunkások, úgy szintén szügyig pakolt Astrával. Aha, hát akkor ez az oka, köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon rendesek vagytok. Időjárásunk.
2: Van.
1: Jó. Jaj, hogy nem vagy többen nyomva.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a Gumi.hu, a Dunlop gumi abroncsok forgalmazója.
1: Igen, úgy nehéz, ha nem adlak be benneteket egyébként, úgy azért nehéz.
4: Úgy kell, mert aki akar, így is megoldja.
1: Igen. Ha lesz jó név, egy lingamasszás, nagy duzóval fel tudom ajánlani magam tesztelnek, mindent a műsorát. Nem, még egyre nem lesz, gyerekek, mert leginkább elfelejtettük átadni Julinak az üzenetet, hogy szervezze.
4: Úgy, de hogy holnapom majd Lackóval.
1: Kitartás, ennek tényleg utána járunk, de várjatok egy kicsit, aki mára várta, az bizony várjon még egy kicsit. De beszélünk most, róla.
2: De nem ígértük már. Nem, azt mondtuk, hogy
1: jogos,
2: majd
1: jogos.
2: Róla beszélni, ha elérjük Lingamasszonyt.
1: Lingamasszony, így van, elérjük.
4: Dr. Lingamot.
1: Dr. Lingamot meghívjuk, vagy fölhívjuk, vagy beszélünk vele, de nem már ígértük, úgyhogy egyelőre ez nincsen, csak még el is felejtettem mondani ezt a Julinak. Azt mondja, hogy ma elkezdtem dolgozni a Szerencsejáték ZRT-nél, ma milyen kis grafomán mindenki észrevettétek? Nem szokott ennyi SMS jönni, mindenki magáról írogat.
4: A hidegfront.
1: Igen?
4: Igen.
1: A felszabaduló hidegfront?
4: Igen.
1: Tegnap óta mindenki azt kérdezi, tudom-e a lottószámokat? Mondtam, persze, az volt a felvételi beszélgetés sarokpontja. Milyen kis kedvesen írogat mindenki. Mától tartani fogom a száraz szeptembert a ti hatásotokra, de jó? Na,
4: mi soha nem mondunk ilyet?
2: Te mondtad, ez ugye Balázs kezdte el, hogy szeptember 1, akkor vége ezeknek a kis italozása. Mindegy, most még tartja magát, és tartom. Mondtam, hogy ez legyen a száraz szeptember.
1: Egy korcs alkoholos ital nem ment a számba, szauna volt, edzés van, gyerekek,
2: mi
1: citromos
2: más ment
1: víz.
2: A szádba? A szaunában.
4: Köszönöm,
2: Feri,
4: hogy nekem kellett megkérdezni.
1: Igen. Itt vagyok, visszatért.
2: Szóval kacsincs.
1: Visszatért a hedó életmód után, visszatért az egészséges életmód. Edzés, szauna, hidegfürdő, és minden, ami karban tart. Vége, az alkohol a gyengék fegyvere. Mi szembenézünk azzal, ami jön. Nem folytjuk alkoholba. Kivéve mondjuk
2: a holnap
1: estét, ha a Lackónál összegyűlünk. Vagy esetleg a ma estét. És a hétvégét természetesen.
2: De...
1: Illetve a hétfő. Az még nem a hét.
4: Maximum 4-5 nap kihágás ma.
1: Igen. Nem, tényleg, egyébként kíváncsi voltam, hogy meddig bírom. És tök nincs sóvárgás, nincs semmi. Gyerekek, nem sikerült még így 50 évesen az van, hogy még csak egy ilyen kezdő alkoholista pozíciót sem megcsippenteni, meg megkaparítani.
4: Én ezt azért nincs. Nem menném azért még meg azt szokták mondani, nem innen meg erre még a pertút vagy.
1: Hát most már azért másfél hét azért az már ott már jelentkezne. Ingerlékenység, sóvárság, hangulatzavar, valamiféle...
4: Mi a sóvár?
1: Nincs semmi probléma. Igen, felejtsétek el.
4: A sóvárság az a sóvárgás és a sivárságnak a keveréke?
1: Jó, annyi történt, elmondom, jó, egy kicsi csalás volt.
2: Na, itt van, már van csalás.
4: Gyerünk. Egy dianás cukor van a pofóban.
1: Jó, kettőtör a dianás cukor benn van a nyelvem alatt. Igen. Tegnap kacérkodtam a gondolattal, hogy veszek estére magamnak egy üveg proszekót.
2: És
1: ugye a benzinkúton úgy mentem, és úgy lenézegettem.
4: Megint még egy üveg proszekót.
1: Lenézegettem a lenti részén, mert ott voltak, de nem. Szólt a gyerek, hogy apa, nem.
2: Tudod, megfogadtad.
1: Tudod.
2: Jó, hogyha nincs otthon egy üveg proszekód, akkor nem is értem, hogy miről beszélsz.
1: Senki
4: az
1: vagy.
4: Azért nem tartatja otthon, hogy nekem sem lehet csokoládé a szekrényben.
1: Nem tartunk, akkor már járunk,
4: igen,
1: persze.
4: Igen, nem, hát figyelj, azt vidd haza, amit utána nem szégyelsz, ha megeszed, vagy megiszod. Ez a szabály.
1: Igen, de ezt visszaraktam, és azt mondtam, ez a gyengék fegyverejegek, nem kell itten nekünk ez ilyen, úgyhogy nem volt semmi. Úgyhogy jól tűröm, szerintem.
2: Mondjuk, hogy írják néhányan, hogy azért az is egy jel, hogyha állandóan erről beszélsz.
1: Igen?
2: Á, igen, hogy minden reggel elmondod, hogy nem vagy alkoholista.
1: Kézremegés, lábremegés,
2: az is egy kicsit
1: nehéz alvás, éjszakai kelés, szerinted ezek
2: tületek.
4: Senki nem aludt.
1: Front van, hideg front, és fogyóhold, úgyhogy...
2: Nem láttátok, mert ti olyankor még alszotok. 4:30-kor én kimentem.
1: Azt még nem láttam.
2: És meg kezdett egy nagyon picit halványan az ég alja elkezdett világítani, és a hold úgy nézett ki, hogy nagyon vékony, de pengeéles sarló, és képzeld el, hogy körbe látszott egy hajszál vékony csík, tehát mint egy gyűrű úgy nézett ki.
1: Van, amikor a teljes kör látszik, igen. De csak a sarlót látod, csak a teljes körnek a körébe bevillan egy picit az égen.
2: Körbe, igen. A körív és egy nagyon pengeéles sarló volt, olyan szép volt, hogy csak nap.
4: Nem lehet, hogy a sünök elrágták a maradék részét?
2: A rohadékok? Uh-huh.
4: De. Nem, most már rohadékok? Hát eddig még ők voltak a tüskés barátai.
1: Láttam valamik nap a sztoridat, hát az, hogy ott élnek mellettetek, figyelj.
2: De úgy, hogy most már annyira megszokott, amit a Máté Bence
1: az
2: mondott, hogy ugye pár óra vagy pár nap alatt egy ilyen vaddomban élő állat is hozzád szokik. Figyelj, ezek úgy glasszálnak, ülünk kint a teraszon, dumálunk, és egyszer csak azt látod, hogy a lábad mellett 2 centire így fölnéz, csak azt nem mondja, hogy haver kaja.
1: Igen, nagyon jó.
2: És ott.
1: Iszonyatosan jó.
2: Nagyon.
1: Leszórtál neki valamilyen tápot.
2: Macska kaja.
1: És imádja.
4: Szerintem olyan lett ez, mint a Blahán, tudod rágyújtani egy cigire.
2: Azonnal lecsapolizál.
1: Van egy cigó, leesik valami kaja, van egy kis pia, ott minden van, érted?
2: Minden. Úgyhogy most már az egész család oda jár, az egész Sün család, mert tegnap a papa nem volt, az óriási, nagy állat.
4: Merre lehetett?
2: Nem tudom, szerintem átment kufírtolni a szomszédba.
1: De nagyon jó arcok.
4: Menjétek előre, Katikám, a jövök is.
1: Nagyon arcok.
2: Plusz hát az új macska fenyegetése van, de mondtam, hogy csak
4: honnan?
2: A testemen keresztül.
4: Honnan érkezne macska?
2: A barátainknál voltunk fönn Nadapon, és ott költözött be természetesen. Hát hova? Ott voltak 40-en, kinek az ölébe ül az kurva macska?
1: Kinek? A ölébe. Beült az ölébe. Be. Haza is hozta?
2: Hát nem mondtam, hogy ide benne már van 3.
4: Hát ott már,
2: ott már, ha három van, ott
4: sem. Én addig mennék a helyetbe, hogy nem tudnék vele szánt húzatni. A velencei macska szán, aztán a óriásit menne, és akkor az lenne, hogy lenne, mit tudom, hogy 30 macska. 30 macska elbírja, hogy
1: de nagy lenne, 30 macskára húzatnád magad.
4: Akkor fognátok a macskát, és akkor csak valaki 20 méterre megáll, és így kibontani egy alutasakost. És akkor kaptatnának, ezt ivádnám.
1: Az menő lenne, igen. Macska szán. Na itt van a hallgatónk, jó reggelt, halló.
5: Jó reggelt!
1: Hello, jó reggelt, szia, ki vagy?
5: Sziasztok, Gábor vagyok.
1: Gábor, mi a helyzet, Gábor, honnan hívtál minket?
5: Hát most per pillanat Grácz környékéről, Ausztriából jövök vissza Magyarba, kamionsofőrként dolgozom, aztán indulok is vissza majd Németbe, mondjuk csak holnap reggel.
1: Magyarba, Németbe, ezt igen. Magyarba, Németbe.
5: Most ja. Jövök Magyarba, és majd indulok vissza Németbe.
1: Igen, értettem, igen, elsőre is értettem. Ja. Meg volt, csak ugye a rövidítésekor megyek Magyarba, hogy próbálom ízlelgetni, olyan kis csúnyácskadát, nem azért vagyunk, hogy mi kiavítsunk téged, Gábor. Jól van, és mit viszel? Tudod, hogy mi van, mi a szállítmány?
5: Hát most per pillanat semmi, majd visszafelé lesz.
1: Ja, üresbe vagy most.
5: Igen. Visszafele meg, vagy hát majd felfelé meg, hát ilyen fűrészárú, és milyen csiszolt gömbfa, akác gömbfa, majd lesz belőle játszótér, egy fixenes szórjuk, egy székhez igazából minden héten. Csak most a héten 2-t megyek, mert múlt héten nem dolgoztam.
1: Nem dolgoztam múlt héten. Jó, a többit megbeszéljük majd játékban. Kivel játszanál, Gábor? Kit választottál?
5: Veled szeretnék.
1: Jó, játsszuk akkor egyet, nézzük meg. Van kérdésed, remélem, szórakoztatni akarsz, kérdezni, felvértezted magad.
2: Mert egy irányomást kérlek, jó?
1: Ugye? Tehát, valamilyen elképzelés, vagy merre menjen ez a beszélgetés, mert én most jelen pillanatban nem tudok mit kérdezni tőled, ezért azt szeretném, hogy te kérdezzél.
5: Uha, jó.
1: Valami talán ki, hát érted. Hát,
5: rendben.
1: Lehet, hogy soha nem beszélünk többet, hát ezt használd ki ezt az alkalmat.
5: Oké, jó.
1: Na jó, figyelj.
2: Kapaszkodjatok, 3-2-1-esek.
1: Na itt vagyok, kitaláltad az első kérdés, hogy mi legyen?
5: Kitaláltam.
1: Na figyelj.
5: Kitaláltam.
1: Jó kérdés lesz?
5: Jó kérdés lesz. Igen, jó kérdés lesz.
1: Meg is vagyunk. Igen, jó kérdés. Örülök, Gábor.
5: Hát ez rövid volt.
1: Ez rövidke volt, becsapdáztalak ezzel a kérdésre. Hát magyarban, németben, üresbe, ez van. Üres kézzel hát vissza.
5: Kapufa.
1: Ez kapufa. Hogy van a bélflórád, jól van?
5: Egészen, köszönöm szépen.
1: Na figyelj, akkor még...
5: De lehetne rajta javítani.
1: Ez a legfurcsább...
2: De tudja ez a fiú!
4: Ez a legfurcsább flörtelés, amit valaha hallottam.
1: Igen, hogy van a bélflórád. Tudod te, mit kell mondani? Figyeljél ide, ezt hallgass!
6: Gratulálunk! A nyereménye 30 000 forint értékű Protexin Balance probiotikus csomag a protexin.hu jóvoltából.
1: Na!
5: Nagyszerű, köszönöm szépen! Most sokkal jobban lesz.
1: Sokkal jobb lesz a bélflórád. Jól van. küldjük akkor. Neked aztán jó utat, magyarban, németben, mindenhova. Jó?
5: Köszi szépen, köszönöm.
1: Hello, hello. Köszi, hogy
2: játszottunk. Ciao,
4: hello. Én a Flóra nevű hölgyekhez szeretnék fordulni, hogy mennyit bántottak titeket ezekkel a szavakkal.
2: Például Flóra?
4: Hát a különböző Flóra. Meg a Flóra és Fauna. Meg ilyesmi. Hogy ez mennyire egy ilyen táptalaja. Jó néve a Flóra.
2: Jó, szerintem jó. Nincs nekem nagyobb volt egy Flóra átok. Ismerősöm. Nagyon jó.
1: Igen, amikor van valami a neveddel kapcsolatban egy szójáték, és 166-ot szóra kell meghallgatnod. Szerintem annál nincs nagyobb átok, mint amikor a Kálmán vagy, és azt megkérdezik, hogy mikor.
4: Szóval, hogy szerintem ez nem fog hozzászólni, és nem fogom triggerelni ezt a beszélgetést.
1: Szerintem ez melyik lehet a legátkosabb név ebből a szempontból? A legdurvább. Ki kap a legtöbbet? Az Árpik kapnak, a Nagy Árpival, a Kálmánok, a Mikorka, mi az a név, ami a
4: legnagyobb. Kálmán? Én leteszem a voksot a Kálmára, de azért az Esztereknek sem volt könnyű sose.
1: Ja, beterpesztel. Winchester, beterpesztel. Tehát ez figyelj, ez hányosan a Balázsra egyébként nincs olyan sok. Tehát a Balázs ebből a szempontból ilyen
2: megúszós.
1: Megúszós.
4: Igen, nagyon megúszós. Próbálok van nagyon gonosz dolgok gondolni, de nem sem
2: érzem. Jönni fogasz.
1: De az nem a neve mellett kapcsolatos. Semmi köze a neve mellett.
2: Most figyelj, állj a szagán, már túl vagy ma reggel.
4: Lehet, hogy nem ez a neve, de...
1: De ha Pistának hívnának, akkor figyelj, nem tudod, mit mondanék neked. Rómeó vagyok, szerintetek? Na például Rómeó. Úristen.
2: Nekem azt...
1: Szerintem a Rómeó, ha nem hallottam egy százszor, hogy Rómeó, miért vagy te Rómeó? A figyelj, ez szerintem az már az, ami szerintem a könyöködő jön ki. A névvel való cinkelés a legátkosabb dolog.
4: Valaki megint az Réka... Falu nyoma Réka.
1: Na most gondolod egy csomagába falu.
4: Ugye, ha megöltek volna, se jutott volna eszembe.
2: Igen, hát ott tanulsz mindig.
1: A Misi és a Pisi, számtalan szójáték van erre. A Zoltán és a Fázoltán százszor meghallgatták a Zoltánok. Ismered az ezt itt, és akkor... Na, ez hányszor volt így?
4: Rengeteget hallottam. És olyan emberek, utána programigazgatóként helyezkedtek.
1: Orsolya, kezélábán korcsolya, 100 000-szer meghallották. Buga a vezeték nevem. Na, szerinted hányszor volt az elbugáztad, elloptad a marhára, unom?
2: Ivett. Maga ívott?
1: Ivett. Na most ezt gondold el, hogy miket kapnak ezek az emberek? Tehát ezt képest a Zsül, milyen név az, hogy Zsül? Hát kibántja azzal, hogy Zsül.
4: Igen, de ő sem Zsülnek született.
1: Igen, ez igaz, ő sem Gyula volt.
2: Gyula? Agya Ellá Gyula.
1: Igen, az egyébként igen, a Gyula, agya, lá, Gyula, az egy kicsit terhelt, igen. Keresett a Feri, milyen Feri, kaptad ezt sokszor?
2: Persze.
1: Kaptad? Aha. Akkor igazából mindennél.
2: Otto Etté.
1: Igen, Otto Etté, hál' Isten, engem soha senki nem hívott Ottónak, tehát ezt én nem hallottam meg, és nem is nagyon tudták, hogy Otto harmadik, tehát én ebből az Otto körből kimaradtam, hál' Isten, ha már ezt a nevet
4: kell is. Balázs, Pöcsödör a Darázs.
1: Ez nem volt annyira jellemző, nem jött olyan sokszor. Nem jött olyan nagyon sokszor. Ez nem az az igazán olyan, ez inkább, hogy felrögsz, hogy jó, oké, de hogy nem az az igazán bántó, amikor úgy tényleg már 20 éves korodra gyűrölöd a neved, mert már százszor meghallgattad.
4: Ja, Isten. Az Enikőnél, Enikő? Tudod?
1: Na, egy óvodában az Enikőnek az óvodában ez 4000 mire nagy csoportos. 6000 mire negyedikes. És 13000 mióta elballag. Igen, ezek azért nagyon kemények tudnak lenni. Ebből a szempontból mondom, a Balázs az egy szerencsés. Szerencsés név.
4: De a Sebestyén, hát az már nem annyira.
1: Na, ott már volt minden. Ott már minden volt, így van.
4: Hú, a Pál se könnyű, úgy lehet van esemesekből.
1: Pálok is terheltek?
2: Jó, igen.
4: Pál, igen, pumpálok.
1: Szegények. De eleve ez a nevet, hogy Pál, az már eleve egy terheltség. Nem?
4: Igen.
1: Ugye, tehát az, hogy Pálnak hívnak, ő magában már nagyon terhelt.
2: A Pál.
1: Igen. Na jó van, gyerekek. Oké,
4: okay, megyünk. Rengeteget, figyelj, nem tudom olvasni.
1: Mindenki most kiírja magából a gyermekkori traumáját, ahogy látom. Tehát az Imrék, a Katik, a Gergők, a Zoltánok most mindent kiírnak magukból.
4: És a Donát. Van egy Donát nevű hallgatónk, aki szerint... Hát ez neki volt a legnehezebb, mert ugye különleges nevet kapott, de hát a kacsavesék nem segítettek neki.
1: A Donát, mint a Donát kacsa.
2: Donát kacsa,
4: igen.
1: Igen, az 78-as évben a Donát név az még nem ment annyira. Valójában igen.
4: Vagy a legdurvább név, amit valaha hallottam, én ugye 87-es vagyok, és az egyik 87-es kollégámat elnevezték Adolfnak.
1: Szerintem az picit erős.
4: Az picit erős.
1: Szóval ilyen csávó után nem hívod így se. Hát
2: igen. Pedig van Kósa L. Adolf, a híres, tessék.
1: Jó, de ő előbb volt, mint a másik. De jó.
4: Kósa L. Adolf.
1: Ő az első világháború idején született, akkor még nem volt sehol.
4: De hogy mit mondasz a gyerekednek, akkor megszületik, hogy gyere, írd újra a történelmet ennek a névnek.
1: Vagy, igen, a kis Dolfi.
4: Nem nagy a nyomás, csak kicsit kell túlszányod az elődödet. Vagy
1: igen, ez olyan érdekes, hogy ez úgy nem egy jó energetikájú név, úgy nem adod az Adolfot, nem? Hogy úgy még nem. mindenkinek beugrik, hogy azért itt volt egy elmeháborodott.
4: Mondd ezt, Sebestyén Adolf.
1: Adolf.
2: Dolfi.
4: Igen,
1: Dolfi.
2: Hogy becézed a
1: Dolfka? Dolfi, Dolfi.
2: Na, de hát az is erős.
1: Csak nehogy Dolfinak becézzék. Jó, ide jó volt.
4: De az Adolf amúgy, ahogy így kimondod, van benne rögtön ilyen katona.
1: Azonnal, az, azonnal összerakod a sarkadat, és vigyázz, Balázs, persze. Adolf, gyere le a mászókáról! Ott már mama is terhelt egy kicsit.
4: De ilyen harci kutyanévnek hangzik inkább, ugye, hogy mondom,
1: Igen. Na jó, gyerekek, ne öntsétek tovább ki a lelketeket, mert nem a nevekkel akarunk foglalkozni. Jó, ez csak úgy felmerült. 2 perc van pontosan 7 óra. És jövünk mindjárt, jó? Pici közlekedés, ha van, küldjetek mindenféle dolgot. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Rögtön jövünk a hírek után.
7: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A nyárnak és a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200.000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Figyelj!

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővízelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
5: Fedezd fel a Viva Prémium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokolád és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
6: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek Samár és Csizmás Kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
7: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
11: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton! Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással, gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
13: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
15: Irány az XXX Lutz!
14: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
16: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
17: Nem látod a gördeszkámat?
18: Én a lavort keresem.
17: A fotel is eltűnt.
18: És a bicikli kormányom?
19: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
18: Mégis mihez?
19: A győztes járgányhoz.
2: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
12: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
13: Bizony.
5: Ha rátör a megiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
11: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Hírek a Rádió Egyen.
20: Visszanevezik megyére a vármegyéket. Orosz diplomatáknak kell elhagyni a Magyarországot. Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, visszatérnek a megyék, és a történelemkönyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok mindháromból van még mit javítani, volt, amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Begl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez a rendkívüli hőség is hozzájárult.
21: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a séta hajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb.
20: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat három kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben is szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy a Star Wars. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb.
9: Közlekedési hírek.
20: Az útinfón figyelmeztet, hogy az M0-ás autóton az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és 71-es kilométerek között lezárják a külső és középső sávokat.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Blaskó Eszter, Feri

0: 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a zene, ez az, ami mindenkinek más mond, más korszakból, mert ez minden egyes filmes korszakhoz kapcsolódik, de nagyon bugyuta, de nagyon vidám. Én nagyon szeretem ezt a dalt.
1: Mibe volt? Volt az eső emberben?
0: A Rémentől a Kutyám Jerry Lee, a Koktélba, a mit tudom én, 645 filmnek volt ez az Aiko Aiko zenéje.
2: Tudjátok, volt mikor?
0: Tom Cruise kedvenc zenéje, még a Mission Impossible is leadták, mikor sziklát mászik.
1: Tényleg, akkor is ez...
0: Még akkor is ez volt.
1: Ezt ő kéri a csávó, hogy legyen már benne.
0: Lehet, hogy követi a filmjeit, igen, de ez 43 filmben benne volt ez a zene.
1: Tippeket kérek, mikori az eredeti?
2: 81.
1: 81-es.
0: Én akkor korábbat mondok, azt mondom 74-es.
1: 74-es. Gyula, mit mondasz?
3: 53.
1: 1953. Az eredeti, ne, gyerekek. Én most rákerestem.
0: 1953-os dal.
1: 1953-ban jelent meg először ez a nóta.
0: Hányan dolgozhatták ezt fel azóta?
1: James Sugar Boy előadásában született meg, és akkor utána már Cyndi Laupertől kezdve mindenki megcsinálta.
0: De valami kell, hogy legyen ebben a dalban, mert egyrészt meghalod, és jobb kedved lesz. Bármilyen bugyuta nem az jut eszembe, hogy ezt a szart milyen bugyuta, hanem valahogy egyszerűen jobb kedved lesz. És ha ennyien hozzányúltak, mert szerintem ez a 126. feldolgozás. Valaki mindig beleszeret ebbe a dalba. Tehát
2: van benne törzsi.
0: Igen.
2: Ilyen törzsi van benne.
0: Van benne egy ilyen törzsi, ritmus, közben tök jó a dallam, borzasztó primitív, de hogy közben meg annyira dallamos, hogy így nem tudod nem szeretni.
2: A régi jó dolgok.
0: Nem maradt semmi a régi jó dolgokban.
2: Van még egy ilyen dal, amit én ennyire szeretek, mint az Aiko Aiko óta volt. A Talimanos. Hey, Mr. Taliban, Taliban.
0: Igen, na, az attól én a leveszéssel van egyedikre.
1: Mindegy, hát én nekem...
0: Az Taliban.
1: Taliban.
0: Taliban. Azok a talibánok.
1: Jó, fél nyolckor az jön.
0: Jó, fél nyolckor meghagyjuk, azt is mindenkinek dallamtapadást rakunk be.
2: Megkérdeztem az angoltanát, a céges angoltanátanó, hogy mit jelent a Taliban pontosan, és nagyon körülményesen elmagyarázta, hogy egy ilyen helyi volt, és akkor mondta, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen házaló ügynök, aki banánnal házal, és ő akkor éppen szélszívásokat csinál, és mondta, hogy akkor te is gyakorlatilag egy Taliban vagy, és rám csapta az ajtót is ember. Úgyhogy szerintem nem kifejezetten, ez egy pejoratív szó volt.
0: Jó, jó. Talimán.
2: Taliban.
0: Igen, Taliban, megvan. Megvan az eredeti dal?
3: Igen.
0: Na jó, akkor ez 1953-as? Aiko Aiko? Jó, oké, ne, most ezt megcsináljuk a témát, és utána...
1: És utána belehallgatunk.
0: Fél nyolckor csemegézünk. Uh-huh. Nyolctól jön a kincsemény zenéje, hogy írják.
2: De szeretem.
1: Jó volt.
0: Úristen, te jó Isten, ezek mennyire gány zenék voltak.
1: Ott vajon a zene ezekben önállóan megállná a helyét, vagy csak a film miatt szeretjük?
0: Szerintem a filmmel együtt szeretted.
1: Ugye? Hogy ott volt egy jó érzése, nem?
0: Igen, láttad a hajót elmenni, Apufillekvár, kincsemény, tehát ez egész hozzátartozott.
2: És szerintem magában is megállná a helyét a zenéje. Például voltak azok a Bud Spencer filmek, amikor az a fekete faszival volt már, akinek nem is emlékszem, ilyen bongyol haja volt, emlékeztek rá? Azok az új generációsok, amikor vagy Terence Hill már úgy nem annyira forgattak, öreg volt már a Bud Spencer, tehát öreg-öreg, és akkor egy ilyen fekete, ilyen sejem fiú volt a partnere mindenben. És akkor vele voltak ugye például az Amazonas mentén ilyen...
1: Banános Joe.
0: Nem. Fogalmam nincs, nem, figyelj.
2: Barátok, mint egyházi barát. Mi annak a neve, más néven?
0: Zaklatás.
2: Nem? Apostolt akartam mondani, de nem arra gondolok.
0: Egyházi barát, pedofília.
2: Egyházi barát, te is vagy ott?
0: Az pedofília. Mondjuk
1: őszintén, Jézus.
0: Ja, oké. Meghallgatjuk majd akkor ezt is, meg az eredetit is.
2: Hogy hívják azt a palit?
0: Mindegy is igazából, engedd el. Az egy sorozat volt, nem az volt a barátja, az egy sorozat volt.
2: Extra Large, az volt a karakternek a neve. Itt van Philip Michael Thomas.
0: Tessék. Meg, én ehhez már akkor nem néztem. De nekem Bud Spencer az csak Terence Hill-el, nem? Tehát az,
1: hogy
0: az
1: van,
2: ők de hogy a Philip Michael Thomas filmnek, vagy sorozatnak teljesen mindegy, annak is jó volt a zenéje, és már nem volt jó a film, és mégis szerettem a zenét, szóval szerintem megállja a helyét nélkül is.
0: Aha. Ja. Még most el kéne dúdolom a kincsaminin zené. Ja, de nem, megvan, beugrott, jó, megvan, tudom.
1: Na, hát azért az világomlana össze bennem.
0: Az így azonnal megvan. Na jó, van, gyerekek, oké, olvastunk egy cikket arról, hogy itt utazási irodák, gyerekek, ugye túl vagyunk a nyáron, mindenki utazott, vagy nem utazott, de vannak olyanok, akik nem utaztak, mert hogy bedőlt az utazási irodájuk, ez a Travel Teachers nevezetű utazási iroda. Ez bizony megkezdte a kártérítések kifizetését. Ugye, és akkor azt mondod, hogy milyen klassz, meg milyen jó ez a dolog, hogy sok százezer forintot te befizetsz egy útra, bedől az utazási iroda, és megkezdik a károsultak kifizetését. És azt mondod, hogy igen, ez Európa.
1: Visszajöttek az emberek, vagy még mindig Thessalonikiben várnak?
0: Eltűntek. Aténbe mentek volna júniusban, kivitték őket, azóta szétszéletes a nyár, sehol nincsenek, haza még nem érkeztek. Na de ugye azt gondolod, hogy ez milyen korrekt, hogy kártanítják az utasokat. Megkezdődött a kártanítás.
1: Igen, hogy ha már nem tudsz elmenni nyaralni, akkor legalább a pénzed visszakapod. Igen. Tök jó, tényleg Európa, ahogy mondod.
0: Befizettek mondjuk sokan egy Dubái utat, az volt, mit tudom, 3-400 000 forint, egyébként egész olcsó megúzták, valószínűleg charterjárattal mentek volna, és közben ugye, hát bedőlt az iroda. Ilyen azért megtörténik sajnos. Igen, nagyon sok iroda megtört, bedőlt, most már azért kevesebb, de mégis dőlnek be irodák. Ugye te mire gondolsz? Arra gondolsz, hogy ezek az irodák, ezek biztosítva vannak, és az egyik biztosító biztosítja a másikat, keresztbiztosítás, és úgy biztos visszakapod a lóvédet, ha valami van. Na most itt van Mónika, aki nyilatkozott egy újságnak, és nekünk is mindjárt Gabi nyilatkozik, hogy hogy néz ki egy ilyen károsítás? Vagy egy ilyen kártalanítás.
1: A károsítás az megvolt, amikor károsítás... nem mentél le nyaralni.
0: Igen, ez milyen szörnyű lehet, ha belegondolsz, hogy, hogy ott vagy becsomagolva, vagy kivisznek, vagy jön a hír, hogy ki se visznek.
2: Ki csomagolt be?
0: Megfogta.

0: 100, hát egy százas biztos vissza.
1: 250.
2: 250-et visszakapsz. Gyulának még nem ért le a tojáskrém. Gyula, 70 ezer.
0: Aha.
2: 70.300-ból az már azért nagyon
0: hát
2: karcsú.
0: Az karcsú, az
1: én már ideges lennék, csak
2: az mondom. Nagyon karcsú. Hát mondjál Gabi, meghallgatjuk Gabit, nem? Vagy mondjam el én az összeget?
1: Nem mondja el az összeget, és utána hallgassuk meg Gabit.
2: A biztosítótól két részletben kaptak pénzt. Van, aki először 6700 forintot kapott, de utána ezt megtoldották még 814 forintra.
0: 7500.
2: És esküszöm, nem rajtuk nevetek. Gabriel ebből egy kicsit többet kapott. Most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ők nagyjából 11900 forintnál tartanak, amit a biztosító kifizetett nekik egy 300000 forintos útra. Haló! Te hogy tetszik mondani? 12000 forintot. Nekik is talán megtoldották még 914 forinttal. Itt tartunk jelen pillanatban.
1: Ezt nem tudom, de és akkor és megölték őket? Mit csinálnak?
2: Két részletben, van, aki két részletben kapott pénzt, először 6200 forintot, majd még 814-et.
0: Azt mire küldték majd?
2: Hát?
0: De nem az van, hogy itt mindig azon sírtak az utazási irodák, hogy ez a biztosítási díj, ez ilyen óriási.
2: Igen,
0: ez
2: több meg hogy a pénzbiztonságban mi biztosítva igen. vagyunk.
0: Most
2: igen.
0: azt mondja, hogy 16 ezer volt összesen.
1: Ugye a káros, de mennyibe került a biztosítás?
2: Ez is egy jó kérdés, azt visszaadták.
1: Lehet, hogy csak az árát adták vissza konkrétan. Igen.
2: Na, milyen megkérdezzük Gabit. Hello Gabi, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, kívánok! Sziasztok.
2: Jó
3: reggel!
2: Jól mondjuk az összeget nagyjából? Te ti hol vagytok? 12 ezernél, vagy hol tartotok?
3: Igen, 13 ezer forintnál.
2: No, hát akkor nem panaszkodj, akkor
1: ne
2: az nem 12. Hát az 13. Hova mentetek volna? Mi lett volna az út? Hova mentetek volna?
3: Ez egy dubai út lett volna április 18-án, ami 300 ezer forint volt.
2: Aha, és már ki se vittek, vagy kint jött a csőd, és nem hoztak vissza?
3: Nem, ki se vittek. Ez úgy történt, hogy ugye közben kitört, ezt befizettük januárban ezt az összeget, és április 18-án lett volna az út. De közben kitört a háború, és akkor ugye olvastuk, hogy ebből nem lesz semmire légtérzár van, és megpróbáltuk visszaszerezni a pénzünket.
2: Jó, hogy adják vissza, mert hogy nem utaztok.
3: Meghívtuk őket, de akkor már utolérhetetlenek voltak. Tehát áprilistól gyakorlatilag nem értük el őket, úgyhogy nem tudtuk visszakérni a pénzünket.
2: Jó, hogy nem is vette föl senki, nem is értetek el senki, nem. Tehát hogy nem is tudtátok, hogy mi van. De az biztos, hogy nem utaztok, de hogy senkit nem értetek el. Tehát az iroda
3: nem,
2: eltűnt.
3: Nem, és ők sem értesítettek arról, hogy elmarad az út.
2: Ne csináld.
3: Csak mi tudtuk azt, hogy háború van.
2: És nem küldtek egy levelet, hogy irodánk becsődölt, vagy nem utazunk.
3: Semmit.
2: Azt a mindenségét neki.
0: Hát de akkor nektek mikor esett le, hogy ebből se út, se pénz? Mert ugye nem vették
3: hát
0: föl, nem?
3: Hát végén, amikor már kezdtük olvasni a Facebookon, hogy többen kérték vissza a pénzüket, és nem érték utol őket.
2: Aha. És mi van most visztiteket? Ilyenkor mit csinál az ember? Alakítotok a károsultakkal egy ilyen pertársaságot?
3: Hát ilyenkor az ember kicsit idegrohamot kap, mert hogy én is
0: Várjál, eltűnt.
2: Itt kész.
0: Az utazási iroda elnémított.
2: Gabi kicsekkolt.
1: Lehet, hogy rátapítottunk valakinek, hogy ez...
2: Gabi, jól vagy? Halló? Kórház? Gabi?
0: Hívd újra szem.
2: Hívd újra szem.
4: Öcsém, akkor most ide figyelj. Magával meg nem beszélek.
2: Ja, ez a helyzet, Gabi, ez a helyzet. Jó, de miért nem?
4: Magával meg nem beszélek.
1: Figyelj már.
2: Tudja a laposta? Hívd újra, légy szíves.
1: A biztosítóknak van arra biztosításuk, hogy lemondják a biztosítást?
2: Ez egy jó kérdés. Igen,
0: jó.
2: De várjál, de tulajdonképpen az van, hogy ezek által kimentek a tulajdonosok, és Szlovákiába csináltak egy másik utazási irodát, amit most gondtalan üzemeltetnek. Tehát te így be tudsz dönteni Basz. Egy utazási irodát, se levél, se e-mail, semmi. Gabi közben itt van. Itt vagy, Gabi, meg vagy? Minden oké?
3: Okay? Igen, meg vagyok.
2: Már féltünk, hogy itt az ügynökök aztán valamit eltettek lábalól.
3: Tehát se levél, se semmi.
2: Semmi nem volt, aha. És aztán alakítottatok egy pertársaságot, és most kapjátok meg a kártérítést, és így jött ki a 12 ezer forint.
3: Igen, mert hogy 16 millióra volt biztosítása az irodának, és 373 millió forinttal tűntek el.
1: Svatyóig.
2: Azt a mindenségét neki. Aha, hát ez egy komoly csalás. Azt értem, hogy...
3: Én 700 embernek a 700 családnak az utazásával.
2: 700 család utazás, 700 család pénzével eltűntek. Ők most tényleg Szlovákiában csináltak új irodát?
3: Igen, Szlovákiában alapítottak egy új irodát, tanári utazás címszó alatt, vagy néven.
2: Tanári utazás címszó

0: szeretnék ma Szlovákiában
1: tanári
0: működni.
1: Tanári vagy kanári?
0: Tanári.
1: Tanári utazás.
2: Tanári. Tanári.
1: Néven, de mi ez a név? Milyen név ez? Tanári utazás.
0: Tanári utazás.
3: Igen, mert ez egy tanár, tehát ez gyakorlatilag egy tanárok által alapított utazási iroda volt.
0: Na már a tanárok is ezt
3: csinálják. Kovács Katalin volt az ügyvezető, és Halász Lévia volt a másik igazgató.
1: És mit tanítottak pontosan előtte, mert...
3: állítólag tanárok.
0: Jó, állítólag, hát az bárki mondhatja, igen. Figyelj, milyen esélyeték vannak, Gabi, mit mondanak? Oké, hogy indul egy nyomozás, megtettetek egy feljelentést, nyilván én azt gondolom, hogy egyébként keresztet vettetek a pénzre, polgári peres eljárással, aztán te mehetsz egy 3 milliós KFT után, nagyjából nem tudom, hogy mit tudsz csinálni, de hogy mit mondanak? Tehát sok esélyetek nincs, ha teljesen őszinték vagyok,
3: semmi.
0: Nem? Semmi, ugye?
3: Semmi. Aha, esély.
0: Ezt gondoltam.
3: Semmi esély, mert hogyha csődöt jelentettek, akkor nem tudunk, tehát akkor nincs pénz.
2: De
3: akkor
2: van nincs. Valami utazási szövetségek biztosítója, erről egyszer beszéltünk, csak évekkel ezelőtt nem fogunk tudni összerakni, de ott mindenki azt mondta el, hogy irgalmatlan 100 milliókat kell betenni. Érted? Tehát, hogy nagyon nagy az alapbiztosítási összeg. Igen. Most ez hogy működhetett egy ilyen 12 millió?
3: Hát azt nem értjük mi sem, hogy működött ez, hogy ki engedélyezte ezt, hogy ilyen kevés biztosításuk legyen.
1: És itt Magyarországon mi volt a nevük? Ennek a biztosító?
3: Travel Teachers.
0: Travel Teachers. Uh-huh. Ez valahogy ezek az a tanári vonalhoz nagyon ragaszkodnak. Ők ezt így nagyon élik, nagyon-nagyon szeretik. Ti voltatok velük korábban? Tehát mentetek?
3: Igen, voltunk velük korábban, több alkalommal is, és nem volt semmilyen probléma. Tehát azt kaptuk a pénzünkért, amit így értek.
0: Hát Gabi, nagyon óvatosnak kell lenni mindenkinek egyébként tényleg. Azért ez egy egészen megdöbbentő, hogy 7000 forintot kiutal a biztosító, majd még utána megtolja 814 forinttal.
3: Igen, hát legközelebb nagyon megválogatjuk, hogy kivel megyünk.
0: Szegénykém. És mit csináltok ebből a 12000 forintból?
3: Gyakorlatilag semmit.
0: Igen, hát
1: Lilafüred vár. Nem tudom, még mik vannak lehetőségek, de hát igen.
0: Gabi, azért ez milyen kemény, nem? Szegények, várjátok az utat, szinte már be vagy csomagolva, és úgy, ahogy van, elúsznak a
3: pénzetben. És arról nem beszélve, hogy tehát gyerekes családok, akkor nagyobb csoportok volt, aki 50 embernek fizetett be.
0: Az milyen.
1: Az
0: milyen, gondold, hogy elkéred 50 ember pénzét, befizeted. De azt se érti azért az ember, hogy alakítanak másik országban azzal a utazási irodát, ha ez így van.
3: Igen,
0: és tényleg
3: hát ez
0: történik.
3: Érdekes, ennek érdemes lenne utána járni.
0: Ugye? Tehát azért ennek
2: hát,
0: elég nagy...
2: A hatóság nem nyúl utánuk, vagy nem jelenti az fura. Szlovákoknak, hogy gyerekek itt egy bedőlt iroda van.
0: Igen. Nagyon kemény. Gabi, kitartás, reméljük azért, hogy eljuttok, jó? Csak így elolvassuk ezt a történetet, akartunk róla már csak ilyen figyelemfelhívó jelleggel is beszélni, hogy mindenki legyen baromi óvatos, nézzen utána az irodának, nézzen utána, hogy mit jelent a biztosítása, mire biztosítják, mert egészen durva, hogy itt sok százezerre 6-8000 forintokat utalnak.
3: Igen.
0: Vigyázz magadra, Gabi, köszi, hogy elmondtad, ciao.
3: Köszönöm a lehetőséget, sziasztok.
0: Szia, Gabi, ciao. Hát a luxizás írják sokan, nem kell mindig a luxizás.
1: Ez így van, hogy abban az időszakban utaztam volna én is, ugye Zsülcivel.
0: Igen.
1: Akkor mentünk volna a romantikus utazásra. És
0: csak lőttek.
1: És csak lőttek, és nekünk visszaadták.
0: De ti jól jártatok, mert a légitársaság az viszont korrekt volt, és visszaadta.
1: Mindenki korrekt volt az utazásra, és korrekt volt meg a légitársaság.
0: Igen, nagyon durva, hogy ez ma még megtörténhet így ebben a formában. 7:58, jövünk mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Anya, arra gondoltam,
6: rendet raksz a szobádban.
5: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
6: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
7: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
8: Telefon.
9: Kávé.
8: Reggeli.
9: Kávé.
8: Munka.
9: Kávé.
8: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod AP kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
13: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
14: Van. Minden pillanat számít.
15: Van, van, van, van.
16: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
17: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
18: Omoda Gyéko. A jövő választása.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
19: Okos otthonrendszer, elektromos redőnyök, közel 3 millió forint értékű mélegépek, akár 6 millió forint értékű konyhabútor, bútorozott fürdő. Modern megoldások, amik nem csak a jövőt jelentik, hanem a mindennapjaidat. A Láng negyed Budapest 13. kerületében új otthonokat kínál 2 hektáros parkkal, átgondolt közösségi terekkel és valódi kényelemmel. Mert egy jól megtervezett otthon nem csak szép, de jobbá teszi a mindennapokat is. A te ritmusod, a te új otthonod. Lángnegyed.hu.
20: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontera akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. Opelduna.hu.
21: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
0: November 28. Budapest Arena.
22: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
0: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
22: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Way, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
0: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt!
22: Jegyek tdf.hu.
2: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
3: Bizony. Ha rátör a megkizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
4: Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50 000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
23: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

Forradrót 0620-311-111. Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Évtizedek óta nem volt olyan kevés szűrő, mint az idén. Megújult a Nemzeti Közadatportál. Újabb buszokon vezették be a bankkártyás fizetést. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Évtizedek óta nem volt olyan kevés szőlő, mint az idén. Erről a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke beszélt az Inforádióban. Frittmann János azt mondta, az elmúlt 40-50 év legkisebb szőlő terméséből kellett gazdálkodni. Az Alföldön a termés jó része elfagyott, de az ágazatban a súlyos aszály és a szőlő aranyszínű sárgasága is gondot okozott. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál, de nagyobb boltokban is vizsgálódtak. Az idei tapasztalatokról Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszél.
3: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor, nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
2: Egy kisebb eső vagy egy kerti locsolás is elég ahhoz, hogy az ázsiai tigris szúnyog megfelelő tenyészőhelyet találjon. Az invázió szúnyogfajok továbbra is nagy gondot jelentenek, a védekezést ezért folytatják. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron is permeteznek. A részleteket a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni, szűrni, összehasonlítani és letölteni az adatokat. Ezek az információk több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. És sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb.
1: Közlekedési hírek.
2: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:08 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt kaptuk közben infókat, mindenféle biztosítás, hogy kikit, hogy biztosít, ugye egy utazási irodás hölgyel beszélünk, tehát egy Gabi valakinek ugye bedőlt az utazási irodája, 6000 forintot kapott a biztosítótól, itt 16 millió forintra volt biztosítva az iroda, és azt osztják szét, ugye 3 vagy 400 vagy 500 ember között, nem is értjük teljesen, hogy ez hogy történt meg, hogy a Magyar Utazási Irodák Szövetségének, ha tagja vagy, akkor azért az ellenőrizhető, és akkor az egy komoly utazási iroda. Én nem tudom, ki utazik ilyen utazási irodába, vagy travel teacher. Tehát, hogy ez már önmagában ijesztő. Szerintem ez egy red flag, hogy egy ilyen irodával utazzál, ez a nevük. Nagyon ijesztő hangzik, de nyilván nem az utasok a hibásak. De hogy azért érdemes utána nézni, hogy hol és miképpen vannak biztosítva.
1: Na, akkor mondom, a Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell megnézned. Hogyan?
0: Hogy tetszik mondani még egyszer?
1: A Budapest Főváros Kormányhivatalának hivatalos hatósági nyilvántartását kell lekérned, abban benne van, hogy van-e biztosítása, és az mennyi. A biztosítás az az előző évi nettó árbevétel 10%-a, tehát ennek az irodának, a Travel Teachersnek ugye 12 milliós biztosítása volt, tehát ők elméletek 120 millió forintért utaztattak mindösszesen.
0: Hát azért ez is víz, hogy annyiért utaztasz, de közben csak annyiért kell, hogy biztosításod igen. legyen, igen. Na mindegy, érdemes azért ennek utána nézni. Jó, tényleg, hogy senki ne járjon így. M5 Kecskemétnél baleset, Pest felé torlódik, rendőr tűzoltó helyszínen. Köszönjük szépen, ha van friss 0-20-300-100-100-100. Megtaláltuk az Aiko eredetét, amit Feri mondott, 1953-as a dal. Ugye lement itt egy dal hét után, és azt mondtuk, hogy ezt mindenki szereti, szó volt róla a Rémenbe, ott is hallottuk a Cocktail című filmbe, a Kutyám Jerry Lee című filmbe. Rengeteg filmben volt, és megvan az eredetie, hogy ez hogy szól. De szerintem még ez se az eredeti, ez valamilyen törzsi dal lehetett Hawaii-ról, amit így lehoztak. Nem, allergia? És abból alakult ki, tessék?
2: Allergia szezon van, Balázs, ne folyts vissza.
0: ez nem, ez elmondom neki, ez a proteines palacsintából 2 darab.
2: Visszajött.
0: Ami nem visszajött, még nem ment le.
2: Mondtam, meg is írtam a srácnak, hogy ez túl száraz az öreg tortok.
0: Igen, valami kis dzsemmet hadd
2: folytos.
0: Folytos lett ez a proteines palacsinta. Na figyelj, mutatom, így szól 1953-ból. Ez volt a legelső.

0: zenekarját szikáltul.
1: Fájó.
2: I'm gonna set your flag on fire. Talking about hell now.
1: Ő se anyanyelvi azért ebben a formában. Ebben a formában. Vannak itt egy ilyen kis afrikai vonulatok, vagy nem tudom.
3: Vagy egy amerikainak hallom.
1: Igen,
3: amúgy,
1: érdekes a gyereke.
0: 73 éves dal.
1: 73 éves dal önmagában így van.
0: Ez komoly.
1: Igen.
3: Felgyerekkorodban erre? Hát a bundás kenyeret?
0: Nem szólt nálunk ilyesmi. Petőfi Rádió volt az egyetlen elérhető zenei kínálatú csatorna, de ez a 70-es, 80-as évek, tehát ott azért nagyon komoly. Hétfőn délután volt, ha nem emlékszel rá, honnan emlékeznél, 2-től 5-ig volt, ott volt egy olyan blokk, ahol 3 darab ilyen jellegű, már nem 50-es évekbeli, hanem egy normális zene lement. Ez volt az egész heti zenei palettánk. Hát csodálkozol, hogy ezeket szerettem?
1: Sovánka volt.
3: Sovánka
1: volt, igen. Azért van, egy kicsit többet iszom, én is lehozom. Na egyébként, ezt így ebben a formában, igen. Na jó van, gyerekek!
3: Veli írja, hogy ezt hallva látom magam, hogy üstben főzik a turistákat.
1: Tényleg, kevernek egy üstöt, tudod, egy ilyen afrikai csámot, iszonyatosan táncolnak fűszoknyából, és 2 amerikai turistát éppen készülnek, nagyon belefőzi az üstbe. Nagyjából ezt látom magam.
3: Tényleg. Amúgy ez annyira durva, nem, hogy ez mennyire a képi világ volt a gyerekkorunknak, nem, hogy üstben főzik az embereket. Ez most már ugye nincsen, de ez régen nagyon-nagyon divatos volt.
1: Abszolút, igen. Mindenféle nagyon fura őslakos kinézetű emberek megfőzik az európai kinézetű turistákat üstben, igen.
3: És mindig úgy volt, mert egy pici tűz volt, és egy hatalmas nagy üst. Nem tudom, hogy emlékeztek el, egy nagyon nagy üst volt mindig.
1: Igen, a szövegből érkezne a pinnáné fordítása, hogy az mit jelent a pinnáné. Igen. Mit nyomtál a kezembe, Anna? Ez még röviden csak, ez micsoda?
3: Felmondás.
4: Megtaláltam.
1: Te is? Mindenki? Igen?
4: Megtaláltam az utazási irodát a hivatalos oldalon, kormány oldalon, hogy el van tiltva az utazás szervező tevékenységétől.
1: Ja, hát eltiltották 4.-30-ától 26-ba.
4: Igen.
0: Előtt,
4: igen.
0: Tehát,
1: hogy ők, az ők előtte mentek. Aha. De akkor meg tudod nézni, hogy mi van eltiltva.
4: Meg lehetett, hogy ezt megtaláltam, ott rajta vannak, hogy kik vannak még eltiltva.
1: Zseni gyerekek, eltiltották őket, kimentek Szlovákiába, azon adjátok egy irodát. Óriási biznisz.
3: De szerintem óriási tényleg tanárok biznisz voltak. Eltudjátok, szerintem amúgy nem voltak tanárok, csak kinézték maguknak.
1: Persze, ez egy jó sztori így.
3: Egy jó sztori, igen. Meg az, hogy tudták, hogy a tanárokra számíthatnak, mert hogy a tanárok amúgy már hozzászok, hogy szervezik az utazásaikat, és a többi, és a többi.
1: Meg bizalmat ébreszt, hogy tanárember összeállt néhány tanárok csinálni utazási irodát, ordít annyira Sándi. A tanárok összeállnak, hogy csinálják utazási irodát. Hogyan? Ez annyira ordít, hogy ez nem valid, ez a sztori, hogy ez nagyon.
3: A sírásó tursz. Felütötte a fejét, és hasonló dolog.
1: Na gyerekek, úgy látszik, hogy akkor most oldjuk egy ilyen kis cuki dologgal, jó? Egy cuki dologgal. Megvan, mit csinálnak a zuglói iskolában? Hogy kutyaterápiát tanulnak, kutyaterápiát vetnek be a gyerekeknél?
0: Tök hát, jó.
1: Milyen haladás van itt, kérem szépen?
3: És ez jó hatással van a nyelvtanra?
1: A nyelvtara is nagyon jó hatása van. Van egy kutyájuk, ami a Dininek a kutyája, azt hiszem, és bent van egész nap a gyerekeknél. Szerintem gyerekek.
3: Szerintem ezt az embertípust, aki csak meg akarja vagy indokolni, hogy belegyessen
1: a kutyája. Igen, a történet nagyon jó. Van egy kutyám, nem tudom hova tenni. Hozd be az iskolába, majd csinálunk vele valamit.
3: Terápiás kutya.
1: Jó, bejárkál az osztályokba, simogatják a gyereket, az évnyitón állítólag bement az elsősök közé, és mindenki kutyája egy kicsit, ott van bent az iskolában, és hát simogatják, babusgatják, szeretgetik, a kutya szabadon járkál ki be az osztályokba. Ez egy Golden Retriever, erről van szó, és a zuglói iskolában a mindennapi élet része. Adjuk, hogy nem adjuk. Én ezt szeretem.
0: Nagyon jó.
3: Nekem ez drogkereső kutyának tűnik. Ránézek a fejére, nézd.
1: Ezt a kutyát a tekesek küldték, hogy a gyerekeket nézzed.
3: Hát drogokat fog kicsavarni a kezetekből.
4: Nekünk is így volt a Szotyi. És egy közösségi, nem, nagyon sokan kivették, mászott a kezünkbe.
3: Ez nem magyarázza, miért lett ilyen csúnya vége?
4: Nem lett csúnya vége, nagyon
1: valaki
4: szépen öregségében, mert halt meg vége a gyengülésben.
1: Azért egy kutyával jobban tudok azonosítani, mint egy hörcsöggel. Hát, vagy mi volt, pézsmapocok, vagy mi volt az?
4: Nem, az egy dzsungáriai törpehörcsög.
1: Törpehörcsög, bocsánat.
4: Dzsungáriai törpehörcsög.
1: Mész be az iskolába, és ott flangál egy kutya. Egy retriever. A Dirinek a kutyája, mindenki egy kicsit simogatja, mindenki egy kicsit oldja a szorongását, a kutya meg jön be osztályok között. Ez egy szabad gondolkodás, nem?
0: De hogy álljak most már a kutya védelmére? Hogy
1: nem, hány szülő szólhatott föl a kutya ellen,
0: Isten,
1: hogy mi lesz, kutya, ha megkarapja a gyereket?
0: Megkarapja. Szegény kutya, 600 gyerek, képzel, de minden nap.
3: Zsírosan simogatják a bundáját.
0: Hát azért, na.
1: Ezek a retteneteket
0: bírják. Hol vannak az állatvédők?
1: Igen, miért nem hozzák ki azt a kutyát?
3: Hány szalámit eszik meg titokban?
1: Nagyon cuki a kutya. Van egy olyan kép, hogy az elsősök ott töltenek ki valami füzetet, és ott ül az osztályteremben mellettük, és csak ott úgy üldögél. Ez egyébként egy kedves sír. Ez egy kedves sír.
3: Azt a faládészagú fiú elé jött le. Igen. Nagyon bizalomgerjesztő volt.
1: Nagyon sok kolbászt. Nagyon sok kolbászt talált a táskájában. Molly fosztogatja.
3: Szerintem úgy, milyen, tehát, hogy milyen szinten etetik túl ezt a kutyát egyrészt, másrészt, hogy amikor hazamennek utána, mennyire van kiégve?
0: Nem akarok gyerekeket látni.
1: 600 gyerek között, igen, mi lehet? Na, mindjárt megkérdezzük az általános iskola igazgató helyettesét. Hello, Jura, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Nekem ide Imre van írva, de neked nem annyira Imre.
3: Kicsit vékony a hangod.
1: Picit más a hangod, Imre. Ez egy nagyon felvilágosult iskolól. Imrék a Marikák, Marikák az Imrék.
5: És nem, Éva.
1: Szia,
0: vagy a kutya tulajdonos.
5: Igen, én vagyok a kutya tulajdonos, egyben az iskolának az egyik igazgató helyettese.
3: De jó. Ki az az Imre?
1: De ki az Imre?
5: Azt nem tudom, azt ne tőlem kérdezzétek, nálunk Imre nincs.
0: Jó. De hogy nem, német Imre általános iskola
5: ja,
0: vagytok.
5: Igen. Igen.
0: Jó, tehát az ja,
1: a vagytok a német Imre általános iskola?
3: Az van, hogy belásült a csiapudikot
0: reggelizik. Bocsát, Éva, ilyenek a reggeleink.
1: Ne haragudjál, én Imrét vártam, hiszen a német Imre általános iskola biztos Imre veszi fel a telefont.
3: Egy átlagos hatodikus megugorja ezt a szintet, Éva, ez az első kérdés.
1: Tiéd a kutya, Éva?
5: Enyém a kutya, igen.
1: Értem.
0: Ez egy speciálisan képzett kutya.
3: Mi a neve?
5: Igen, ő Molly, és ő egy terápiás segítő kutya. Most már harmadik tanévét kezdi az iskolában, mint munkatárs, és a nevelőtestület magjaként.
3: Aha. Esténként azért el szokott szívni egy cigit ezután?
5: Nem, és képzeljétek el, hogy ő az az egyetlen, aki nem akar hazamenni az iskolából. Tehát ő annyira jól érzi magát, tehát ő a legboldogabb, hogy jöhet reggelente iskolába, és egyszerűen nem akar hazajönni. Tehát ő zokon veszi, hogy mikor haza indulunk, hogy ő nem akar.
1: Aha. De ez nem azt jelenti, hogy akkor otthon nincs jó dolga? Vagy hogy nem akar hazamenni ez a kutya?
5: De otthon is nagyon jó dolga van, de hát itt ugye ezt nem tudom überelni otthon, hogy ennyi simogatást és ennyi kedvességet kap, és neki a lételeme az, hogy gyerekek között van.
0: A vigyél haza minden este egy öt gyereket.
5: Van otthon kettő, az bőven elég, úgyhogy, és ő mondjuk a harmadik gyerek, tehát vele is néha annyi gond van, hogy ő egy harmadik gyerekként felér, úgyhogy ennyi köszönöm elég.
3: És hogy viseli a nyári szünetet ennek fényében?
5: A nyári szünetet először nagyon depisen, tehát ő nem érti, hogy miért nincs az a megszokott inger, amit ugye ő minden nap kap. De utána eltelik egy-két hét, és mi azt vesszük észre, hogy amikor elmegyünk sétálni, akkor szó szerint az utcán boldog-boldogtalanhoz oda megy, mert hiányzik neki azt, hogy ilyen több inger érje őt.
1: Itt azt írja Dénes, és nagyon igaz, hogy amilyen tanárhiány van, lassan órát is tart. Tehát, hogy...
5: Hát tart órát, mert vannak kutyás óráink, úgyhogy ez félig meddig igaz.
1: Ez mi az, hogy kutyás óra, az micsoda?
5: Hát kutyaasszisztált óra, bemegyünk, nálunk van logopédiai osztály, ezek kis létszámú osztályok, és ugye az ő beszédfejlődésükön dolgozunk éveken keresztül, és mi Mollival ezt hozzásegítjük, hogy különböző mozgásos feladatokat kísérnek a kutyával, és hogy ezzel is a fejlődésüket segítjük.
1: Akkor tulajdonképpen Molly az egyetlen élőlény az iskolában, aki visszaugathat, ugye?
5: Igen, de Molly nem ugat. Tehát ő tud ugatni, de nem, abszolút nem ugat. Tehát nem is tudtam...
1: Csak morog
5: is
1: vicsorosul. Igen, csak morog is vicsorosul.
5: Nem
1: lehet ütleti piscike kezén.
3: Ez kettes lett, Molly. Akarom volna egy négyes.
1: Mert ez már ötös, Molly. De azt mondd el nekünk, hogy legalább biztos, hogy volt egy szülő, aki beírta, hogy na de mi lesz, ha megharapja a gyerekeket. A 600 szülőből legalább egy biztos tiltakozott.
3: Hol vannak a szőrallergiások?
1: Igen, hol vannak az allergiások?
5: Ezt úgy szoktuk kiküszöbölni, hogy minden tanév elején, amit ugye most is kezdtünk, a szülőktől kérünk egy hozzájáruló, egy beleegyező nyilatkozatot, hogy a gyermekük a kutya asszisztált órán részt vehet, tehát, hogy igazából ezzel szűrjük azt ki, hogy van-e olyan gyerek, vagy szülő, aki
1: volt
5: nem
1: olyan,
5: szeretné.
1: Aki mondta, hogy nem.
5: Egyetlen egy volt az évek során, és ott később kiderült, hogy igazából ott a szülő az, aki inkább félt a kutyától, és a gyereknek abszolút semmilyen problémája nem volt, sőt, szinte Molliv mellé feküdt és úgy ölelte, és akkor utána anyukával leültünk, és elmondtuk neki, hogy hát ez igazából szerintünk anyuka gondolata volt csak, és akkor őt is utána beleegyezett, hogy belátta, hogy a gyereknek az égvilágon semmilyen félelme nincs a kutyával kapcsolatban.
1: De azt írják, hogy azért jó a Golden Retriever, mert ha letépi a kezed, akkor visszahozza. Jó, csak hülyének.
5: majdnem, de ő a világ legnyugodtabb kutyája.
1: Persze, a látszuki kutyák, tudom.
0: Milyen juttatásai vannak? Mert hát azt mondtad, hogy ő munkatárs, akkor gondolom, hogy van fizetés.
5: Hát nekem szerencsés helyzetben vagyok, tehát a mi tankerületünk megbízási szerződést köt velünk, és akkor így kvázi kap fizetést a kutya is.
1: Igen, tényleg.
3: De mi arra vagyok kíváncsiak, hogy mi a lepattanó, tudod, a fekete, hogy ilyen kicsi
0: csücskök. A menzán valami.
3: Kicsi csücskök.
5: Az a baj, hogy néha beszeret szökni a konyhára, hisz a kaja szag után megy, és az a baj, hogy a konyhás nénik párizsival vagy felvágottal csalogatják ki, és az a baj, hogy pont azt tanították meg Mollinak, hogy tök jó, menjek be oda, mert ott kapok valamilyen kajtét.
1: Na hát a Gyömrő akkor... járna iskolában Móli már elhalt volna, mert ott a konyás tényleg ellopták a menzáról az ételt, és nem
3: ott
1: adták
3: Móli oda. Már Móli is a kocsiba lett volna, ne aggódják.
1: Már Mólit is feldolgozták volna. Igen. Hallottál biztos, hogy a Gyömrői esetről a konyás tényleg, hogy elvitték az ételeket. Igen.
5: Hát és szerencsére nálunk erről nincs szó.
1: Nem is ezt állítottuk, csak próbálunk egy kicsit oldani a beszélgetésem.
3: De nem vettél észre ilyesmit, hogy tudod, hogy esetleg Móli felszeret néhány kilót, mióta iskolába jár?
5: De. Sajnos igen, tehát eleve egy fajtát, tehát ők folyamatosan ennének, és hízásra igen csak hajlamos kutya, és mi nagyon szigorúan otthon, tehát mi folyamatosan csóri kutyát diétáztatjuk, tehát ő nagyon keveset kap, mert itt ugye a foglalkozások során ugye a jutalomfalat az, ami a motiváció a kutyának. És hát érdekes, a gyerekek nem etetik, tehát ők bennük alapból megvan az, hogy kutyának nem adunk ennivalót. Onnan tudom, amikor az aulába kiengedem Mollit, hogy a szendvicseket így magasba fölemelik a gyerekek, hogy Molli véletlenül se érje el a szendvicseket. Viszont sajnos a kollégák előszeretettel szoktak neki egy-egy falatot adni, mert azt mondják, hogy hát úgy néz, hát biztos éhes.
3: És akkor látom, hogy mondani, éhes, hogy... látom a fotón, hogy éhes.
5: A szemé látszik,
1: olyan szomorú szemekkel nézi, ez csak egy éhes kutya nézi.
3: Igen, és a bojler teste is éhes.
5: Ezt ő kifejlesztette, tehát ő tudja azt, hogy azt szokták mondani, hogy ő megkeresi mindig a leggyengébb láncszemet egy társaságban, és akkor ott próbálkozik meg.
3: Ez vagyok én náluk.
1: Soha nem áll ellen egy jó falatnak.
3: Figyelj, ha nálunk lenne ez a kutya, már 200 kiló lenne, csak mondom.
5: Nem rendesek a kollégák, mert megtanulták, hogy zöldséget, gyümölcsöt hoznak neki leginkább. Tehát van egy kolléganő, aki a nagy kedvence, az egyik kolléganő, ő mindig hoz magának almát, és az évek során már úgy csomagolja az almát, hogy csomagol Mollinak is egy adagot, és akkor együtt szokták elropogtatni. Azzal nincs gond, tehát a zöldség, gyümölcs jöhet, csak ilyen szendvics darabka, meg ilyesmi, azokat úgy szeretjük, hogyha nem etetik a kutyát.
0: Na hát csodálkozó, hogy nem akar hazamenni.
1: Persze, hát nem etetik, hogy akkor ezt a csak, ott mindenki simogatja, eteti.
3: Figyelj, ezek utána mennyire rossz lehetnek, hogy hazamegy, ott van a két gyerek, a tűzé, egy labda hozzávernek.
1: Hát, kap egy alma, egy negyedszeret almát.
3: Katinka másodikából sokkal magasabb dobja a labdát.
1: Hol van Molli? Este 9 óra van, visszament az iskolába. Hát, van ott még valaki.
5: Nem, tehát azért otthon, azt tudni kell, tehát az ő idegrendszere ugye
1: elfárad. Persze, értjük.
5: És ha hazamegyünk, akkor ő lefekszik és alszik. Teljes mérték, igen.
1: Kimerítik a gyerekek.
5: Azt szokták mondani, hogy a terápiás segítő kutyák, ugye az idegrendszerük ugye igénybe van véve, ők hamarabb öregszenek. És akkor erre szoktam azt mondani, hogy gondoljunk szegény pedagógusokra is. Tehát, hogyha a kutya is hamarabb őket ugye nyugdíjazni szokták, egy idő után, mert hát elfáradnak, és már nem tudják úgy ellátni a feladatukat, hát akkor mi szegény pedagógusok is, ugye a mi idegrendszerünk is igénybe van véve eléggé, úgyhogy ránk is ránk fér.
1: Csókoltatjuk Mollit, nagyon cuki a történet, meg láttunk róla a képeket, tényleg tök helyes. Ez átment egyáltalán ebben a kicsit...
0: Egy engedik,
1: meg ez megtörtént ebben a kicsit sarkos oktatásban azért, meg
5: itt
1: a különböző szigorú szabályok között azért ez menő.
5: Minden iskolába kellene egy kutya, mert látom a gyerekeken, kollégákon, hogy füligérő szájjal jönnek be, amikor meglátják Mollit. Úgyhogy motiváló.
1: Jó, tudunk-e így a végén egy kicsit beszélni Imrével, hogy tudnád esetleg?
5: Hát
1: Nem tudom,
5: kapni, és volt már olyan, amikor csináltunk egy ilyen kis kocsit, és akkor a Mikulásnak ő volt kvázi a rénszarvasa, és ő húzta be az osztályba a Mikulás csomagokat.
1: Aha. Jó. Éva, köszönjük szépen, jó tanítást, akkor vigyázzatok magatokra.
5: Köszönjük
1: hogy beszéltünk. Köszönjük. Zuglói Német Imre általános iskola.
5: Így van.
1: Köszönjük. Ciao, Éva, erről köszönjük szépen. Évát nem volt könnyű megnevettetni, az ember megy rá.
3: Olyan volt a poénjeid, amikor a Matrixban elhajolnak a golyók elő.
1: Nem tettem, hogy kicsit oldjak a beszélgetésen, de Évát nem lehetett elbizonytalanítani.
3: Éva a célod adta a tekintetét. Az információ átadás volt a cél.
1: Azért üdvözöljük imént, írják, szia Imikém! Szia Imikém, csokkoltattunk, tudjuk, hogy ott vagy. Puszilunk Imre. Jövünk mindjárt a hírek után, 2 percen pontosan, 8 óra.
6: Folytatódik!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
8: És én is papucsos vagyok.

0: De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a Szentesi Vagány

0: Őrizd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek szamáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Ujjam kövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
7: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
6: Ébredjen!
7: Doktor úr, ez mit jelent?
6: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
7: Honnan tudja?
6: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
8: Kulcs, telefon, cipő, holap.
7: Háj!
8: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyerj! 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé.
10: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
11: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
12: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
13: Reklámot hallottak.
14: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
16: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
17: Szülinapi Árfesztivál az XXX Lutzban!
18: Irány az XXX Lutz!
17: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
19: Hogy a tetoválás ne meglepetés legyen, válasz profi stúdiót. Black Raven Tetostudio.hu. Egyedi kedvezményért hivatkoz erre a hirdetésre. Black Raven Tetostudio.
20: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
21: Volkswagen.
22: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
21: Majd elmúlik.
22: Ezt mondtad múlt héten is.
21: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
22: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
23: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton.
0: új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió 1-en.
2: Orosz diplomatáknak kell elhagynia Magyarországot, megújult a Nemzeti Közadatportál, diákok alkotásait várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Visszatérnek a megyék, és a történelem könyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani, volt, amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Lamert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. A pályázatra középiskolások és a felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, azt október 8-a és 10-e között rendezik meg. Mindenről Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője beszél.
3: A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
2: Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél, ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hideg front, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb. Pénteken csak rövid időre bújik majd elő a nap, sok felé várható eső, zápor, délen délkeleten zivatar is. Érezhetően visszahűl a levegő, aznap és szombaton is már csak 20-25 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók és hallgatóink, és már is folytatjuk, mert hogy van egy-két közlekedési hírünk is gyorsan. Hol van? Azt nézem, bár jelzünk, nem ezt akartam megnyitni.
1: Ajko,
0: de nincs olyan nagy baj. M5 Kecskemétnél baleset felé torlódik, és Helsinki úton a Cseperi átjáró előtt alakul a dugó, mert ott van egy balesetünk. Köszönjük szépen. 0-23-111-111 az SMS számunk. Na, mi az? Megtáltad Imrét?
2: Ja, igen. Most nagyon sok Imrés SMS kaptunk, és mindig arany az a helyzet.
0: Nem szeretjük. Igen, de Imre azért jó arc. Nagyon jó kérnek. Hallgatóink ráfűznek mindig a különböző vendégekre, beszélgetésekre. Igen, de hát ezt én ott adtam el igazából.
2: Nagyon tetszik még az ötlet, hogy milyen órára milyen kutyát kéne küldeni. És akkor lehet, hogy általános, hogy mindenhol van egy ilyen kutya segédtanár, és mondjuk egy tesőnek két Rottweiler.
1: Oh, a gyerekek, mi?
2: Figyelj, szerintem nagyon megnőne amúgy így a helyi arcoknak az ellenálló képességét.
0: Hadd fussanak a gyerekek, igen. Na, mi találtunk egy hírt, és ezzel azért mi már sokat foglalkoztunk, hogy ugye szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez mennyire nagy dolog volt, de most már inkább a saját gyártásúakat részesítik előnyben. Nem lett, nem menő már gyerekek, se a Merci, se az Audi, se a Volkswagen, leginkább Kínában. Nem, nincs eladás, nincs volumen, csökkennek a megrendelések, és hát nagy átszervezések vannak itt a német anyacég által.
1: De nem a nem menőség, ez így nem jó, ez szerintem tök egyszerű gazdaság. Még most bemész egy Merci szalomba, nem nagyon voltam az utóbbi időben, de szerintem 20 alatt kevés autó.
0: Gazdasági soka is van, presztízsveszteség is van.
1: Hát, és bemész egy kínaiba, és 10-től találsz elfogadható minőséget. A győri beszállítógyár az pontosan ennek esett áldozatul, ugye, hogy ők nem csak egy koncernnek dolgoztak, hanem soknak, mindenhonnan kicsit kevesebb megrendelés, ott a vége. De hát az Audi az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember. Igen. Európában.
0: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gábor, mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióba, csak így egy rövid interjúban kibogozni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
1: Hát és az egész magyar gazdaság.
0: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
0: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb újraépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
3: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki. Ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokban megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahelyi szempontjából, és minket igazából fájdalmasan az fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk el munkahelyeket, avagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextus még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve.

0: kiadása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez teljesen, hogy mondjam, szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van, csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
1: És az az az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérdettet, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez olyan tolom, a nagy 5 európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
0: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig ugyanaz. Pontosan ugyanez.
1: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
0: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
2: Na de várjál, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen new energy vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé
1: szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen, mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égésű motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
0: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinggal, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
1: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét is adunk neki, meg a szabályokat tökölőjük magunkat.
2: Hát saját sírodatásod gyakorlatilag.
1: Jó. Igen. Hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
0: Nem kell már 10 év, Balázs.
1: Nem kell 10 év.
0: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
2: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
0: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az,
2: ami

0: Európa.
1: Így van, egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audira kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát a completely knockdown, az azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdon csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
2: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyi.
1: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
0: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek, azt értsük meg, hogy a most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
2: Igen.
0: Neki
2: meg
0: az
2: olcsóbban.
0: Igen, olcsó legyen benne internet, legyen benne minden, érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején. Hát szarik rá.
1: Ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy háború óta, ez lesz kiírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
2: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban. Jó?
1: Nagyon szívesen jövök hozzá.
2: Nagyon köszi. Reméljük, hogy ezért az a győri nagy Audi gyára nem történik meg. Köszi, hogy beszéltünk, ez most ilyen rövidebb volt. Nagyon köszi, jó munkát neked.
1: Szép napot.
2: Köszönjük, Gábor. Ciao, Várkonyi Gábornak köszönjük szépen. Azért ez milyen zsákutca? Megint hova lavíroztuk magunkat? Milyen lobby tevékenység, kiknek az érdeke, miért csinálják? Mit veszít, mit nyer ezen Európa? Sokat nem nyer, csak veszít. Igen. Milyen izgalmas téma
0: és
2: azért ez, nem?
0: Másfél milliárdos ország, aki azt mondja, hogy ha meghódítjuk Európát, és ennek az az ára, hogy autóként semmit nem keresünk, akkor gyerünk, csináljuk.
2: Igen, csak térdeljenek le a nagyon.
0: Persze,
2: igen.
0: Ezt majd keresünk, igen. Utána ráérünk.
2: Eszter, téged ez egyébként hogy érint, Bástya?
3: Igen, akartam mondani, hogy felkészültem az interjúra.
2: Szerintem most jó voltál.
3: Na, jó voltam. Arra gondoltam, hogy mostantól minden interjú, ami teljesen érdekel a számomra a témakörben, igen. Csak azt a kérdést fogom rendszeresen, repetitív feltenni, hogy miért?
2: Jó. Eszter kicsekolt arcából, egyszer csinálok egy sztorit. Nézzétek, ilyen, amikor kicsekolt. Nem megy kifejezetten női téma.
3: Én empatizáltam éppen a győri dolgozókkal. Azzal volt elfoglalva.
2: Bocsánatot kérünk női hallgatóinktól, de azért ezeket érdekes. Érdekes témák, ezek meg kell beszélni.
3: Tőlem kérjél elnézést.
2: Ne haragudjam, bocsánat. Jövünk mindjárt. 8:30 pontosan itt vagyunk a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli
8: Astergood.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Figyelem!

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 100 ml-es kézkrémet 5% urával, igénybe vett kezekre, mindössze 299 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
10: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld, te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
11: Tudod, miért jó? Mert Nád udvari. Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1-en.
1: Visszanevezik megyére a vármegyéket. Orosz diplomatáknak kell elhagyni a Magyarországot. Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok, visszatérnek a megyék, és a történelemkönyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani, volt, amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Lammert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Begl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez a rendkívüli hőség is hozzájárult.
2: A tavalyi évhez hasonlóan elértük a 2 millió utast, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családi jegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a séta hajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt, Bonyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Pihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb.
1: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben is szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy a Star Wars. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb. Pénteken csak rövid időre bújik majd elő a nap, sokfelé várható eső, zápor, délen délkeleten zivatar is. Érezhetően visszahűl a levegő, aznap és szombaton is már csak 20-25 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: dal volt, nem?
1: Nagyon.
0: Ugye, hogy ez egy jó dal volt?
1: Imádtam végig.
0: Bocsánat, el se kellett volna indulni, én hibáztam elnézést. A Szerencs utcai vasúti átjáról ötő vízmű dolgozik gyerekek, emiatt van dugó. Időjárásunk?
1: Jó.
0: Köszönjük szépen.
2: Vízmű. Az időjárás jelentés támogatója az Evans használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
0: Konténeres játékunkra viszont kulcsunk is van, úgyhogy bombázzátok a telefonszámunkat, 0-23-111-111 az SMS számunk. Gyerekek, ide kell, itt kell hívni, Annát bombázni, jön a tizedik, és mindjárt kap egy kulcsot.
3: Kulcsot, gyerek lesz?
0: Kárt aztán majd októberben, mert kinyitjuk a konténert, és annyi minden lesz benne, hogy nagyon jó.
1: Miért?
0: Tessék?
3: Miért?
0: Igen.
3: Elkezdem gyakorolni az interjúztatást. Ja.
0: Na gyerekek, egy érdekes jelenséget hoztam nektek, kíváncsi vagyok-e, tudjátok, hogy mit jelent-e?
3: Felkészültek, úgyse mi lehet az?
0: Mi lehet az?
3: Személyiségigényel a kapcsolatos?
0: Egy kis netről szedett ki szösszenet, mi lehet ez?
3: Készen állok, Balázs.
0: Na, mit gyere. Jelent szerintetek az a kifejezés manapság, hogy soft launch? Van egy ilyen
1: soft launch.
3: Mi az, hogy megkedjetek ezzel a szóval, mert ti hamarosan ebben a korosztályban fogtok tartozni.
0: Soft launch. Soft launch. Soft launch.
1: Hát ez volt régen a hard launch.
0: Igen, Balázs Gyula új lesz, az a soft launch.
1: Most már softba megy.
3: Én itt tudok mondani, hogy egy hard launch után, illetve jól szokott esni egy presszókán.
0: Hard launch után elmész a soft launch. Ez egy új kifejezés, ez egy érdekes jelenség, ami a social médiával kapcsolatú össze, és mióta van a közösségi média, ott jelent meg, és ennek már neve is van, hogy az emberek hogyan soft launcholnak.
3: De ez a soft launch, ez nem soft launch, tehát nem puha ételeket vagy ezzel a vízre, hanem valami
0: más. Soft launch, ez a lassú indítás, vagy lassú görgetés, vagy lassú indulás.
3: Bemutatás?
0: Lassú bemutatás, jó nyomon vagy, jó nyomon vagy, ez a soft launch.
3: Soft launch?
0: Ez egy érdekes jelenség, igen, fölemel a középsúlyodat, és így szépen kiúzott. Akkor ezek szerint nem soft launcholtatok még.
1: Nem, majd lehet, hogy szoftlancsoltunk, csak nem tudjuk.
3: Ahonnan jövőket nem szoktam mutogatni a szoftlancsokat.
0: Kemény környékről jöttök ti onnan jobb oldalról, ott nem szoftlancsolnak. Vagy ha már szoftlancsolnak. Na elmondom, hogy ez pontosan mit jelent. Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza.
1: Mártó, vele járok.
0: Hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
1: És nem is írják oda, hogy ez a Géza
3: nem,
1: keze?
3: Nem tegelik be Gézát,
0: csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító, Szóval a szoflancsos azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
3: Nem lehet, hogy az, hogy azt hiszem, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira
3: sok lenne.
0: Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk, hogy gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így szoftlancsoljuk a párunkat.
1: Mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefotóz a szarás közben.
1: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ezt már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social média, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
3: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
3: Egy boka, egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
3: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ezzel egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
1: Hogy Géza
0: a hazugság, hogy Géza szép.
1: Nem. Szép, de aztán kiderül, hogy nem.
0: Igen,
3: aztán kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
1: Hát,
3: nem, az van, az, hogy a Star Wars...
0: Szeretem, hogy ilyen szerteágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
3: Csak kövesd, gyere velem, Szemsz a Starbucksba, ráírják a nevedet a kis csizére, papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózol a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen, ez is benne van, és azt mondják, hogy azért csinálják az emberek, meg megmagyarázta a pszichológus a cikkben, és azt mondja, hogy azért csinálják, mert nincs tétje a bemutatásnak, vagyis ha te közben szakítasz, szétmész, nem hozta a megvárt eredményt, akkor is csak egy kezet fognak hiányolni.
3: És az bárki
0: de még te nem vállaltál igen. föl semmit.
1: Hát ott azt mondtad, hogy csak kávéztunk a barát. Igen.
3: Egy de mit jelent társadalom, még a kéz, kikerül egy férfi kéz az Insta sztorimba? Hát
0: az azt jelenti, hogy ha te egyedülálló voltál, és ott van egy férfi kéz, akkor hol te már beengedtél a reggeli szertartásodba egy kezet. Vagy ott aludt valaki, vagy van egy műkéz az asztalodon. Vagy,
1: vagy egy az utóbb.
3: Vagy nagyon férfias a kézfejem.
0: Nagyon férfias a szőrös a kézfejem, és igazából az a te kezed, csak szoftlansolsz. Tehát nem merik megmutatni, hogy új párjuk van, inkább csak úgy finoman érzékeltetik, annyira bizonytalanok az emberek. Ez is milyen érdekes.
3: Tudod, mi van mögötte, gyerekek?
1: De, hogy az van mögötte, hogy húzni, halasztani akarod.
0: Föl akarod
1: kelteni annak az öt darab rajongódnak, vagy rokonodnak, vagy ismerősödnek a kíváncsiságát. Mert ha egyből kiteszed, az elsőre hír, de
0: jönnek a barátok is írnak, hogy ki ő.
3: Jó, és mi van, hogyha az új pasi csak egy kéz?
0: Tessék, mi a leginkább jó szoflancs kép? Tehát most te szoflancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? Két darab fogkefe? Elhasznált búdi papír? Mivel szoflancsolsz? Tessék.
3: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, milyen ruhában ülsz rá, vagy ki ül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és két here.
0: Csak
1: a helye helyét.
0: Ott van egy kis szép kanapé, egy kis rozsdorgó, ott van egy kis petúnia bokor, és mellé rakni két herét.
3: Tudod, hogy a kanapének van egy kis bordázottsága, és tudod, megváltozik, és akkor csak két ilyen zacsi.
0: Fölág Géza, elmegy hoz még tejet. Te ráfotózol meg Géza, messze ült a kanapén, és a zacsi megnyomta a kanapét, és lefotózod a kanapét, és azt mondod, soft lunch.
3: Hashtag good morning sunshine.
0: Good morning sunshine.
3: Follow me, my followers.
0: Igen, az én happy life. A te örömöd. Happy new life.
3: New life, happy morning.
0: Happy life.
3: Wish you were here. Tessék, ez lenne.
0: Hashtag Géza.
3: Alatta pedig enyától egy szám.
0: Az Orinoco flow. Az Orinoco flow-t berakod. Jó, tehát azt mondod, hogy akkor te kanapén fotózzál egy herét.
3: Igen, szerintem az egyértelmű.
0: Így szoflancsolnál. Aha.
3: Status quo.
0: Status quo. Tehát te jelzed, és jelzed, hogy hím nem jön a lakásban.
3: Soft vagy hard lunch?
0: Nem, ez soft lunch.
3: Ez mindig soft lunch.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunchba vagy ezzel
3: jó,
0: a
3: jó. Okay. De ez már mi lett? De bocskom.
0: Oké? Okay. Azt mondja, valaki azt mondja, hogy kiraknál például a parókáját.
1: Nem,
0: dupla lábnyom?
1: Dupla lábnyom.
0: Tehát nem mutat semmit, csak hogy egy belehelt és van négy lábnyomod. Aha, ez is mutat valamit. Mondjuk ez már erősebb, mint a soft launch, mert itt már az előre haladott állapotban vagytok.
1: Hát mire vagy büszke?
0: Egyébként a dupla lábnyom a szélvédőn, az szerintem funky.
3: De igen. Szerint, hogy elgázoltál valaki.
1: Vagy
3: bárkocsot mondta, hogy behajtottam a gyömrői strandra.
0: Kürtöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjal. Tessék, soft launch. Te látszol, hogy ülsz a WC-n, de jön egy kéz, ami beadja neked a WC-papír. Tehát valaki neked, ugye tudtuk is szépen, hogy beadja a budipapír. Ez soft launch.
1: És ráadásul ott már egy előre adott állapotban vagytok.
3: Jó. Igen, mert már bajban vagyok, mert már ott van.
1: Ha már budi papírt kérsz tőle.
3: Jó, akkor, hogyha a spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom.
0: Nagyon jó.
3: Két láb.
0: Tehát te megvilágítva?
3: Tehát vagy meg akarok ölni, vagy párkapcsolatomban. Nem, érted, hogy hátul meg a világ, ott állnak a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És ráírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
3: Igen, eternity. És alatt egy Britney Spears szám.
0: Eternity. És ott áll mint egy ilyen szatír.
3: Igen,
0: nem?
3: Igen.
0: Jó. Műfogsor ragasztót raknak neki sokan. Aranyérkenőcs. Vérnyomás csökkentő az éjjeli szekrényre. Az is mutatja, hogy soft launch-olsz, tehát valaki már ott alszik melletted.
3: Vagy két. Aha, figyelj, Igen? Találtam ki, két kreatinos pohár egymás mellett.
0: Igen?
3: Oh. És de az egyiken van egy szőrszál.
0: Mi? Hullik a szőre?
3: Mert vedés időzik.
0: Tehát kés kreatinos pohár?
3: Két kreatinos pohár mellett.
0: Tehát egy testépítő nővel jöttél össze?
3: Vagy, vagy.
0: Aki hullik a szőre, mert annyi tesztoszteront szállt, igen. Jó?
3: És akkor mi van? Nagyon gyengéd velem. Nekem csak ez számít.
0: Igen, igaz, hogy bajsza van. 64-es a bicepsze. Erikának hívják. Nyomja a növét, mint az állat.
3: A ciklusunk.
0: Oké, okay. Felhajtott WC-deszka, nő vagy, szoftlancsolsz, kiraksz egy felhajtott WC-deszkát, szoftlancsoltál?
1: Jelzi, hogy férfi volt a háznál.
0: Férfi volt a házban, ez szoftlancs.
3: Attól függ, hogy a WC-deszka tiszta-e alulról.
0: Igen, az még szarul néz ki alulról, van egy kis lerakódás.
3: Egy ilyen fröccs.
0: Igen, de sokan írják, felhajtott WC-ülőke, szoftlancs. Elvileg egy nőnél mutatja, hogy új kandúr van a házban, nem? Ugye, hogy új pasi van, felhajtott WC-deszka. Aha. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz.
1: Hát ez annyira sablonos.
0: Retróról jött, nem baj, szeretjük. Férfi karórás rózsacsokor, amit éppen nyújt át egy kéz. Ez nagyon sablonos, meg ez nagyon egyértelművé teszi, hogy nő vagy, kapsz egy férfitől egy rózsacsokrot.
1: Itt a meg a hurka a töltő, mindenki tudná, hogy összejöttek velem. Érted?
0: Igen. Na. Igen, az is teljesen jó megoldás, igen. Aztán mit lehetne még? Mi fürdőszobában vannak jó szoftlancs jelenetek, nem?
3: Abszolút.
0: Ott azért meg tudod.
1: Hát ott a két fogkefe meg.
0: A fogkefe is például egy szoftlancs jelenet.
3: Ledobott húgyos alsónadrág.
0: De ez a nagyszoba közepén.
3: Nem, a fürdőszobában.
1: Nem visszük ki.
3: Én azért ott hagyva.
0: Látom rajta, hogy picit bonzsúr cseppes.
3: Hát igen, és akkor az, hogy te ott állsz, fotózol a lábaidat, mert a lábakat mindenhol le kell fotózni, ez a szabály.
0: Igen?
3: Tehát tengerparton, fürdőszoba, kövön.
0: Ja, de várjad, akkor ezek szépen. Női lábak, oké. Okay.
3: A te női lábaid, vannak reggel, ugye ez reggeli lábak.
0: Igen?
3: És akkor reggeli fényekkel, és akkor mellette egy ilyen összegyűjtősorok.
0: Egy összegyűjtősorok, egy pici bonzsúr cseppel a közepén.
3: Igen,
0: hogy ott
3: igen,
0: van a pasi.
3: Igen.
0: Aha.
3: Igen.
0: Vagy szerintem soft lunch.
3: Tettél valamit, amit nem akartam, de
0: igen.
3: Most már mindegy.
0: De megtetted igen. Neki. És akkor ennek tulajdonképpen a pszichológiája az, hogy utána esetleg a pali eltűnik az életedből, vagy a nő, akkor se égsz be vele, mert nem mutattad még meg. Ha milyen bizonytalanok lettünk így a közösségi térben, hogy azt sem merjük mondani, hogy itt van, hanem megmutatjuk a kezét. Nincs nagy rizikó benne. Nem? Eltűnik, nem jön össze, nem fogják számon kérni, hogy hol van az új szerelem, mert eltűnt.
3: Én is csinálják, ez az, amikor valaki vezet, és akkor fogja a másik a kezét oldalról, tudod.
0: Azt hiszem, hogy úgy is van szoklan, így van.
3: Igen, és akkor...
0: Középen a konzolnál összeér a két kéz, így
3: van. Ahelyett, hogy fognál rendesen a kormányt, ahogy kell két kézzel.
0: Nagyon jó kérdés, monokli. Én ezt is nagyon szeretem.
1: Bántalmazó, de legalább kapcsolat.
0: Igen, bántalmazó, egy kicsit, de legalább van egy új kapcsolat.
3: Csak féltékenyek vagytok.
1: Férfiak írják, hogy fölraknám a lepatkázott felnémet.
0: Lepatkázott felné, nagyon jó. De már kölcsön adtad neki a kocsit, már elvitte. És lepatkázod a izjen. Aha, az is nagyon jó. Aha. Előszobában egy kis 37-es tipegő, mellett egy kitaposott 47-es bakancs. Tehát a női
3: vendégségben vagyok nálatok.
0: Igen, női a bakancs,
3: igen?
0: Vagy női a cipő, és lerak egy bakancsot mellé. Uh-huh. Ugye? Tehát onnan mutatja, hogy ott van egy pasi.
3: Ez azt jelenti, hogy végre átjött a kőműves. Aki mely évek óta várta.
0: Igen, már nagyon várta.
3: Jaj, de felvágós vagy, Kati. Érdekes, igen.
0: Igen. Mai kapcsolat, először egy kéz, aztán tarkó, fél év múlva arc, mire teljesen megmutatod, már szakítottatok. Milyen igaz egyébként, nem? Tényleg mennyire így van?
3: Ja, meg kell egy tengerparti kép, ahogy a lábaitok egymásra fonódnak, így a lábujjaitokat összerakjátok.
0: Az is egy nagyon tipikus soft lunch kép.
3: Igen.
0: Hogy a tengerpart, nyaralunk, és akkor a lábaink összefonódnak.
3: Meg a faszig úgy szokták soft lunch-olni az asszonykákat, hogy hátulra egy sziluett, tudod, megy a tengerparton, húzza maga után a törölközőjét.
0: Ja, de még nem mutatja meg. Húzza maga után a Yorgos Traveles törölközőt.
1: Ezek sem visznek haza.
0: Ezek is lopják a törölközőt, rajta van Yorgos Traveles. Húzza
3: igen,
0: a csaj a törölközőt, sziluettbe lefotózom.
3: Uh-huh. Meg van a boka, tudod, meg tavernákban, tudod, hogy félig hátra néz. Gyere már, Pista!
0: És tudsz enni.
3: Igen, az a legkeményebb, hogy ezt mindenki megcsinálja. Meg van ez a maldívos, tudjátok, amikor valaki beszalad a szobába, és végigszalad a szobáján, és akkor beleugrik a medencébe.
0: Igen. Ezek tök jó videók.
3: Igen,
0: fölgyorsítva leszállapról, beszalad a rizortba, beugrik a medencébe, és igen. Aha.
3: Ilyeneket lehet csinálni, úgyhogy mindent arc nélkül.
0: Benzinautóba dízeles tankolás, nekünk férfiaknak szoftlancs. Nem? Tehát az bemutatja egyből.
1: Maga a bizalom, odaadtad a kocsit, megtankolja.
0: Igen, frontin megkihullott hajfotó. Szerintem... Jézus úristen, milyen tapasztalatok vannak itt. Frontin meg kiillott hajfotó. Na gyerekek, örülök, hogy mi Zsülis akar valamit mondani.
4: Fürdőszobából való kiszorulás férfiak.
1: Jó, csak állsz, igen, a fürdőszobában.
3: Hát ez Balázs nem csak egy sima szorulás.
0: Csak egy sima fél kiló csia mag után, amikor üvöltök.
3: Tele van vissza!
0: Ennek az ötlete volt a csiamag. Megint túltoltam. Jó, hát gyerekek, örülök, hogy megismertetek ezzel benneteket.
3: Lehet, hogy mellett egy kőbányai.
0: Igen, de várj, te vagy a nő, és berakják melléd a kőbányai.
3: Igen. Férfi. Egy férfi jött a
0: házba. Férfi van a házba. Szóval ez a soft launch, gyerekek. Jó,
3: de úgyhogy... tudjuk már meg, hogy mi volt a Ferinél a soft launch, hogy mikor adták ki Békára egy képet a MyVip profilodra, hogy mivel mikor tegelted bele.
0: Amikor a Feri ismerkedett, daguerrotípiek voltak, az a fényképnek az előszobája.
1: Nem volt, hogy elmentünk fotózni kicsit.
3: De Miller rajzott, neked egy
0: ismerkedés.
3: A bazilik előtt leszkecseltek titeket.
0: Igen. Az ismerkedésük fotóján a csávó még rongyot tett a fejére, úgy csinálta a fotót.
1: És három hétig tartott az előhívás.
0: Három hét múlva kaptál a képet, nem tudott szoftlancsolni, mert nem volt közösségi média.
3: Három hétig faragták a keretet hozzá, hogy meglegyen.
1: Szépek legyünk.
0: Jaj, nagyon szeretem azért, hogy mennyi minden őrületet hoz a közösségi média, azért egészen elképesztő. Hogy milyen bizonytalanok lettünk.
3: Hogy mennyire csináltátok amúgy? Mi volt a bejelentés?
0: Nem volt még.
1: Ő az.
0: Szerintem 2004-5 környékén.
3: De mi megláttak téged a Hami Gogó előtt valaki, és a közök megírták.
0: Újpesti Gogó, ami az Újpesti Gogó, ami előtt nagyon sokszor lefotóztak. Hát ugye most 2000-es éveket írunk, se Facebook, se Instagram, még nekem még a Benny születésénél se volt iPhone-om, és nincs róla fotó. Tehát sima Nokiával nyomtad, nem hogy soft launcholjál.
3: A soft launch csak egy csengő hang volt.
0: Igen, polifonikus csengő hang a TVR 7-ből, érted? Tehát nem volt még közösségi média. MyVip volt, iVip, talán iVip volt.
3: De akkor be kellett jelentenetek akkor a sajtónak?
0: Nem jelentetted be.
3: Rákóczi Ferenc ezennel felvállalom.
0: Szerintem nem volt ilyen bejelentés. Hogy akkor most mi kiállunk a sár. Van, aki így csinálta nyilván a 2000-es években, és akkor most új párom van, és akkor a Story magazinban lenyilatkozott, de hogy azért az így nem volt nagyon jellemző.
3: De láttak valahol, lefotóztak, és akkor azt megírták, hogy ők együtt voltak, tehát valószínűleg együtt
0: hanem. Szerintem inkább igen. Inkább ez volt a menetek. Hát soft launcholni semmiképpen nem soft launcholt.
1: Nem volt hol.
0: Nem volt hol.
3: Ez a hardcore launch volt akkor.
1: De azok még kemény idők voltak kicsim.
0: Igen, de ha lenne, se csinálnám, tehát annyira kellemetlen, nem? Tehát ez kicsi, ezért ez valahogy egy kicsit nagyon bizonytalannak kell lenni.
3: Hadd mutassam be nektek Pistát.
0: Kiraksz egy kezet, egy lába, az egész olyan béna, nem? Tehát, hogy annyira bizonytalan vagy, hogy nem akarod megmutatni, vagy
1: nem, kirakod, mondom, ki, ez
0: hogy
1: van
0: a szakítasz,
1: hogy...
0: akkor utána ne kérje számon az Öcsi meg a Józsi, hogy most akkor hol van az a pasi mellőled?
1: Vagy... Elhúzod, hát nem érted. Izgalmassá teszed azoknak, akik téged néznek a interneten.
0: Aha.
1: Ennyi.
3: Én nem tudom, én a tarkójából vettem rajza az artát.
1: Csinálok egy szoftlancsot.
0: Feri lerakta a szódás szemüveget, csinál egy szoftlancsot.
1: Hoppá!
3: Úristen, nézd, a két látás sérült.
1: Jó. Hát a látás sérült. Na de, és várjál, úgy az igazi, hogy átlóg az egyik szára.
0: Igen, valószínűleg körbenézik, hogy hol van a Makó kis gyengéllátók intézetben, mert két szódás szemüveg lekerült a földre.
3: Úristen.
0: Te minden itt neki. Az okulári szoftlancs.
1: Igen, de az.
0: Na jó van, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
1: És én, hát én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjáték.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
6: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
7: Jó napot, gazduram! Nálatok is egyre nagyobb problémát okoz a gabonák őszi gyomosodása?
8: Igen, éppen ezért használom a Legato Triót. A Legato Trió három hatóanyaga hosszantartó védelmet ad az egy és két szikű gyomok ellen, még száraz időben is. Legato Trió az Adamától.
9: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedesbenz.hu/Evito oldalon.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés autózéig.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftver, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél_partnerünk oldalon.
13: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
14: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
15: Omoda Gyéko. A jövő választása.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvény.

0: és 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
2: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Anya, megint fáj a hasam.
8: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
9: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
10: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
11: Goena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
12: Reklámot hallottak.
13: Hírek a Rádió Egyen. Évtizedek óta nem volt olyan kevés szűrő, mint az idén. Megújult a Nemzeti Közadatportál. Újabb buszokon vezették be a bankkártyás fizetést. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Évtizedek óta nem volt olyan kevés szőlő, mint az idén. Erről a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke beszélt az Inforádióban. Frittmann János azt mondta, az elmúlt 40-50 év legkisebb szőlőterméséből kellett gazdálkodni. Az Alföldön a termés jó része elfagyott, de az ágazatban a súlyos aszá és a szőlő aranyszínű sárgasága is gondot okozott. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál, de nagyobb boltokban is vizsgálódtak. Az idei tapasztalatokról Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke beszélt.
14: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
13: Egy kisebb eső vagy egy kerti locsolás is elég ahhoz, hogy az ázsiai tigris szúnyog megfelelő tenyészőhelyet találjon. Az invázió szúnyogfajok továbbra is nagy gondot jelentenek, a védekezést ezért folytatják. A következő napokban a Balatonnál, a Csepel-szigeten és környékén, valamint Székesfehérváron is permeteznek. A részleteket a katasztrófavédelem honlapján lehet megtalálni. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni, szűrni, összehasonlítani és letölteni az adatokat. Ezek az információk több nyelven és gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők. És sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hidegfront, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb. Pénteken csak rövid időre bújik majd elő a nap, sokfelé várható eső, zápor, délen délkeleten zivatar is. Érezhetően visszahűl a levegő, aznap és szombaton is már csak 20-25 fokot mérhetünk majd.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egészen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: Szemült Family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók!
3: Csövi! Mi a dal?
4: Ja? Psycho!
2: Bocsánat, nézést, csak megjöttek a nézettségi adatok.
3: Nem lett rossz, ez a szinti.
4: Nem lett rossz?
3: Mi van veletek szemben?
4: Néztek még valamit? Is.
2: Hát a házasság első látása.
3: Aha, az majd később forja ki magát.
2: Vess egy pillantást, Léci, 18.59. Ne arra úgy, bocsánat, köszönöm.
4: Annak piros vonaltól nem látok semmit.
2: Szép volt, Bali, nem érdekes, mindegy. Mondjad? Minek ide dicséret érted? Hát itt vagyok én. Hát
4: Balázs, mikor kapod meg az életműdíjadat?
2: Ez egy jó kérdés. Magadtól. Miből? Igen. Egyébként itt lenne az ideje.
4: Nem?
2: Itt lenne az idén karácsonykor átadom magamnak az életműdíjat.
4: Igen.
2: Balázsnak Balázstól.
4: Nagy Balázsdíj.
2: Igen, nagy Balázsdíj. M0-ason az M1 felé vezető oldalon Dunaharaszti, gyerekek. Dunaharasztinál egy autó mibe ütközött? Hova ütközött? És egy teherautó ütközött össze, úgyhogy hát ez így néz ki. Jelen pillanatban a 25-ös kilométernél zajlik ez a történet, úgyhogy ott vigyázzon. Vigyázzon mindenki. Jó, ha van friss, akkor 0-23-111-111 az SMS számunk. Ide küldjetek friss közlekedési híreket. Mi újság? Játszunk egy kulcsos játékot?
3: Mehet, ne is egyet, hanem kettőt játszunk.
4: Ja, egyből kettőt?
3: Hát azért, mert két kulcsunk van még, és nem
2: ja, két oda egyet van.
4: Sem. Nem zörgetünk egy kulcsot a háttérben, hogy hivatalosan is ilyen kulcsosok legyünk?
2: Kulcsos emberek leszünk, de olyannyira, hogy már meghalljátok majd azt, hogy kulcs, és már ki lesztek, mert ez októberig csinálják, kulcs. De tényleg óriási banzáj van, és ez minden idők legnagyobb, egyén nyugodtan, nem kell titok benne, nyugodtan egyéb bele, úgyhogy felvállalta leszem. Beleszimatolni a csivába, és úgy gyorsan, csak egy kicsit belenyalni, fog meg a merőkanalat, és
4: azt mondta a főnök, mindent lehet.
2: Oda ment, így megfogta, megnézte, vágyakozva letettetőt, ne zavarj, megszólás van, én néha nem, cukrot szopogatok.
4: Most stimingelek, ne aggódjál, csak kiettem belőle.
2: Szoftláncsolod a csiapudik?
4: Kiszoftláncsoltam belőle egy darab barackot, ezt tett.
2: Jó, jó, csinálj, nem zavar, csak láttam, hogy a személyérmesen visszatettem.
4: Láttam, mit csinálják a lábujjaiból.
2: Ne nyugodtan, egyél itten. Engem nem zavar, egyetek, igyatok, gyerekek, érezzétek jól magatokat.
4: Szerinted jó érzés lehet, a lábujjaidon átmegy egy csomó szőlőszem?
2: Én ezt egyszer nagyon kipróbálnám.
3: A taposást.
2: Én soha nem tapostam még szőlőt, és mindig arra gondolok, hogy ha valakinek büdös a lába, utána én érzem a borba.
3: Hogyne.
2: Igen. Francia bor, ez a kupak, meg a...
3: Persze, meg a nyár végén valaki odaszadik a tőkék mellé, azt is érzed.
4: De nem most tapasztalatban vagy.
2: Úgy felejtsd, hogy látom, hogy arankot tapossa a szőlőt, hogy arankának egy igaz ilyen könyvfakasztó látszaga van.
4: Nem, mert a sav lemarja róla.
2: Lemarja?
4: Hát persze, meg a szőlőmag, meg a minden izé. Nem kéne nekünk, nem kéne taposnunk.
2: Én eleve nagyon szeretem a talpamhoz ér valami. Sokat vagyok füvönmezítlen, nagyon szeretem. Ez van engem ingere, hogy mezitláb megyek. Sokszor följövök ide mezitláb a kocsiból. Tudod, mezitláb vagy zokniba följövök, meg mezitláb. Hát is egy csomószor láthatok. Beállni egy ilyen nagy dézsába, hogy mi az, kondér? Vagy mi ennek a neve? Hogy azt mondjátok több vidéken? Mi ennek a neve?
3: Dézsa.
2: És ha taposod a szőlőt, figyelj, nagyon durvá jó lehet. Én nagyon dézzem. Kipróbálom.
4: De leszedik a szőlőszemeket arról.
3: Szőlőkaron nagyon szar tapos.
4: Nem akarom róla beszélni.
2: Úgy egy kicsit a mosolyod nem olyan természetes, a megtaposod.
3: Nem olyan könnyű.
4: Igen. Nem, hanem tudod a szárról, hogy csak a szemek vannak benne, vagy a szár benne van.
3: Mert szár is benne van.
2: Benne van a szár is.
4: Jó, akkor nem egy pedig kürös az előtte.
2: Ne, a kis karvaj körmeiddel, majd nyugodtan kiukasztod először a szőlőszemeket.
4: Nem akarom, hogy fájjon, de hogy lehet ilyet, hogy tudsz ilyet intézni, Feri? Ilyen
3: élménytaposás.
2: Úristen, de jó.
4: Leszedek néhány szőlőt is.
3: És utána milyen drágán fogjuk azt a bort eladni.
2: Mizony.
3: Hogy az Ráskó Eszter taposta.
4: Nem tudod, én akarok, Balázs is akar taposni.
2: És tudod, mit szeretek? Ezt a hólyagokat kiukazgatni kézzel.
4: Közben.
2: Közben, de nem a saját.
3: A fólián.
2: A fólián a hólyagokat. Figyelj, meg vagyok érte veszve. Bármilyen csomagolás jön, amilyen fóliában. Úristen, a buborék fólia, adsz egy buborék fóliát, félre elvonulok.
4: Az nagyon a soft lunch lenne.
3: Buborék fóliát pukkangatni taposás közben.
2: Én azzal meg vagyok.
4: Jó, de én olyan helyen szeretném csinálni, nincsenek darazsak, ennyi kikötésem. Jó? darazsak ne legyenek.
3: Mi legyen még?
4: Mindig a darazsak rontják el az ilyen rendezvényeket.
2: Elmondom neked, hogy ősszel van taposás, és ha ősszel taposol, akkor már nincsen darázs.
4: De a darázs megvárja a taposást.
3: Most már jócskán van taposás, segítek. Igen? Mert minden korábban ért meg, és van még darázs is.
2: Aha, akkor nem megyünk taposni.
3: Akkor nem nincs taposás.
2: Akkor elment az ihlet. Gyerekek, kulcsos játékunkra. Itt van valaki, Anna már be is pattintott. Halló, jó reggelt!
1: Halló, jó reggelt!
2: Jó reggelt, hogy hívnak? Szia!
1: Tamás vagyok, sziasztok!
2: Mi a helyzet, Tamás? Honnan hívtál minket?
1: Most Veresegyházon dolgozom.
2: Aha, nagyon jó. Oké. Okay.
3: És mit dolgozol Veresegyházon?
1: Hidegburkoló vagyok, és most itt van a munkahelyszín.
2: Na.
4: Csak hideg dolgot teszel?
1: Nem, csak hideggel burkolok.
2: De gyors, hogy ugyanezt akartam mondani, hogy érdemes lenne a kaját megmelegíteni. Hideg burkolok, ugyanezt akartam mondani.
4: Ez azt jelenti, hogy kiszámíthatóak lettünk.
2: Sajnos. El kell mennünk pihenni. Már legalább 2 hete nem voltunk szabadságon. Jó, figyelj ide, van egy kulcsod, mit szólsz hozzá?
1: Rettentően örülök, tavaly nem sikerült, de most nagyon boldog vagyok.
2: Komolyan? Tavaly is próbálkoztál, hogy legyen kulcsod. Aha, de jó.
1: Igen.
2: És akkor ott voltál a helyszínen, vagy nem is kaptál kulcsot, nem is jöttél?
1: Nem kaptam kulcsot sajnos, úgyhogy csak online néztem a kitelepülést.
2: Nagyon fontos kérdés, kis Szabó kérdés, hogy Imre nincs ott veled, véletlenül?
1: Nem, nincsen, egyedül dolgozom.
2: Ezt ma mindenkitől megkérdezzük. Mondj egy szlogen nekünk!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: Hoppá, és tudja, úristen!
2: Úgy várom, hogy valaki egyszer elrontja. Én annyira örülnék, annyira röhögnék egyszer valaki.
1: Én már hallottam olyat, aki elrontotta.
2: Aki rosszul mondta a szlogent?
1: Igen.
2: Hát azért ez jó gyépésnek kell lenni, hallod itt egy nap 36 ezerszer, hogy azt rosszul mondta.
4: Hát ez nem
2: voltál az. Igen, hát amúgy így. Egy műsorban.
1: Ilyen stressz nyomás alatt nem olyan könnyű egyébként kimondani.
3: Óriási stressz nyomás van.
2: Ez igaz.

0: Jó, hát az pláne extra. Oké, okay, köszi!
1: Köszönöm szépen!
0: Ciao.
2: Puszi!
1: Sziasztok!
0: Igen, itt valaki, Rádió 1, csak a Retro 1. Az milyen lenne egyszer? Ezt így bemond, úristen, leesték a székül.
2: Nem, Rádió 1, a Retro plusz 1.
0: Igen, sírnék. Szerintem a könnyen folyna valaki egyszer elrontaná a szlogán. És akkor mi van, kizárjuk egyébként, vagy akkor mi történik?
2: Szerintem jutalmazzuk meg.
3: Hát persze, hát akkor nincs ajándék.
0: Megjutalmazzuk?
3: Nem, hát nincs
0: olyan. Nem, akkor elvileg, ha nem mondja jól a szlogent, akkor az a szabály, hogy akkor el kell tőle venni a kulcsot. Akkor nincsen kulcs.
2: De akkor minden kulcsát elveszünk.
0: Akkor az összes plusz kulcsát, a bejárati ajtó kulcsát, akkor mindent elveszünk tőle.
2: Van még kulcsunk?
0: Van még kulcsunk, és majd adunk mindjárt még egyet. Ez a kulcs, ez októberi kísérteni fog bennünket. Tehát annyi kulcsot adunk, hogy aztán ezt nem tudom majd, hogy valahogy szűkítenünk kell. Ugye ott is szűkítettünk tavaly.
3: Igen, de már nem emlékszem mivel.
0: Úgyhogy volt nagyon sok mindenkinek kulcsa, és akkor abból még húztunk, hogy ki az, aki nyithat. Tehát, hogy a többszöri szerencse kell, mert ugye azt van egy kulcsod, de nem próbálja bele mind a 100 ember, vagy 200 ember, akinek kulcsa van, hanem azok közül azt még ugye leszűkítettük, és a szűkített kör nyitotta aztán
2: szeretem
0: a kulcsot.
2: Szeretem ezt a szót nagyon.
0: Hogy leszűkítettük?
2: Nem tudom, hogy valaha ember kimondta ennyiszer a szűk szót.
0: Én ilyen rálok a dolgokra, és akkor így mondom.
2: 21 és 22 között, valaki már számolja meg, hogy egy szűkítés volt.
0: Igen, ha előre gurulok, megkapom a konténert, írja valaki. Még egy, Anna?
4: Hogyne.
0: Hát itt aztán most futószalagon jönnek a kulcsosok. Halló!
4: Halló!
0: Szia, Anett!
4: Szia!
0: Szia!
5: Hello!
0: Mi újság, Anett?
4: Nem semmi különös. Épp Kaposváron megyek Budapestre. Úton vagyok.
0: Kaposvárról Budapest. Ott van a zenélő utatok, nem? Az arra van.
4: Így van, igen. Most mentem nemrég keresztül rajta, igen.
3: Na de várjál, az Kaposvár felé zenél, visszafele nem?
4: Hát de már Kaposváron megyek visszafele, de amikor erre jöttem, akkor már rámentem rajta.
0: Felfoghatatlanul szürreális az egész. Sose volt jó. Tehát azt nem tudom, hát... azt figyelj, az... És emlékeztek, mikor megnyitottak, ilyet el akartak költözni, mert ott nem tudtak ott élni, és azt mondták, hogy öngyilkosok lesznek, ha még egyszer valaki zenélteti az utat, és kiürült a falu, mert hogy hallották a zenélést.
2: De ez az utas ki van örülve? Az egy szellemfalu?
3: Fölhúztak föl egy ilyen zajvédőfalat.
0: Zajvédőfalat fölhúztak.
3: És azzal állítólag tompították.
0: Óriási balhé volt, hogy átadták a zenélutat. Ez lehet, hogy nem a kaposvári 67-es út a zenélut, hanem a másik.
4: Szerintem nagyon nem, mivel ez egy nagyon pici szakaszomban, és tényleg az autóban alig hallatszódik be, épp hogy zenél, szóval.
0: Igen, átadtak egy másikat, az játszott valami magyar népdalt, vagy én nem is tudom, mit játszott, és a faluban négyen öngyilkosok lettek, ketten kirakták az eladótáblát, mert azt mondták, hogy megőrülnek, ha még ezt hallgatni kell. Az nagyon kemény történet volt. Na jó van.
4: Majd azon is keresztül megyek.
0: Jól van, van kulcsod, Anett?
4: Nagyon örülök neki, el nem akarom hinni.
0: Na, szerencsés típus vagy, így a hangod alapján?
4: Nem minden igen. Esetben, ez most összejött, és rukkolok annak, hogy következőleg is így legyen.
0: Úgy nem hiszel benne, azt érzem, hogy úgy nincs meg az a hit, hogy hát oké, itt vagyok, meg jelentkezem, de hogy úgy nem érzem azt az elszántságot, hogy megnyerem, enyém lesz, elviszem, gurulok, ez úgy nincs benne a hangodban.
4: Még annyira nem, majd kint, inkább.
2: Okay. Nem érezzük ki belőled az Imrét.
0: Igen,
2: nincs benned az Imre faktor.
0: Igen, az Imre faktor nagyon hiányzik. Jól van, Anett, mondj egy szlogen gyorsan, jó? És akkor...
4: Rádió 1, csak igazi mai is elgermely.
3: Tudja.
0: Áj, de szomorú vagyok, ő is tudja. Na jól van, akkor van egy külcsöt.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Kúgyuk.
4: Köszönöm szépen.
0: Ciao.
4: Hello.
0: Ez a mernye volt, mernyén volt egy szintén
3: az
0: zenét.
3: Érik a szőlő.
0: Azt mondom, na az
3: érik
0: volt.
3: Érik a szőlő,
0: hajlik a veszély, és emlékszem, hogy beszéltünk valakivel a faluból, aki mondta, hogy az öngyilkosság szélén áll.
3: A mernyei tömeges költözők.
0: Igen.
2: Ezzel lehetne kínozni embereket.
3: Persze.
0: Simán, persze. És mondták, hogy eladni se tudják a házukat, mert ugye állandóan elmegy egy autó, és a vevő mindig meghallja, hogy ez mi volt? Ő sem csak kutyaugatott. Ez mi volt? Csak a kakas. Hát mennyire
3: szomszédom nagyon szereti ezt a dalt.
0: A mernyei házaladások éjszakára tolódtak át, akkor nagyon megugrott az ingatlan adásvétel, nappal nem tudtak eladni házat mernyén.
2: Viszont a halláskárosodat nagyon kedvelik ezt a falut, mert áronalul lehet jó kecókat venni.
0: Nem figyeltek, erre valaki egyszerű rákattant, és aztán úgy ránk öntötték ezeket a zenélőutakat. Ugye megnyílt a 67-es út, aztán Kaposfüred és Látrány között, 19-ben átadták ugye ez a Republik szakasz, aztán Újhangod és Bekecs között, az Érik a szőlő, ugye ez volt a Heves-Már megye, 60 és Lőrinc között, és az Ismerős arcok nélküle című száma szólal meg.
2: Ez milyen hosszú szakasz volt?
0: 60 és Lőrinc között, tehát valaki erre nagyon, ebben nagyon beleszeretett ebbe a zenéli út koncepcióba.
2: És miért álltunk meg itt? Miért nem lehetett?
3: Hála Istennek!
0: Miért nincs egy Rammstein? Miért nincs egy Metallica? Miért az Érik a szőlő van? Egyébként nem olyan magyar dalok
2: vannak. Az Aiko-Aiko-t még fel lehetne rakni valamelyikre.
0: Egyébként az jó lenne.
2: A négyes főútra felrakjuk.
0: Tessék,

0: magyar dalok közül van olyan, amit szívesen meghallgatnátok? Mert mindig ilyen...
1: Így zenélve, így nem.
0: Ugye, hogy semmit.
2: Bája Lexor kedvesemet.
0: Igen, tehát így zenélve semmit. Ha százzal mész, akkor... Ha lassan mész, akkor elhúzza, akkor elhúzza. Tehát pont 80-nal kell rámenned erre az útra, és akkor úgy zenél. De hogy ez ebben valaki egyszer tényleg nagyon belezúgott, hogy ránk szabadított hat ilyet. De már nem építenek egy... Na, már nem építik ezeket.
1: Egyelőre.
0: A nélkület 2 milliárdba kerül.
1: De egy már.
2: Minden pénzt megér.
0: Hát az... 2 MRD volt.
2: De most mi vettek volna belőle? Egy MR-t? Vagy egy CT-t? Hát
0: egyébként nem? Tényleg. Na jó, igen. Na mindegy, gyerekek, jól van. Bonyhád és Majos között a Skillex szól, igaz, nem akartuk. Igen.
1: Viszont jó hírem van. Na, találtam neked applikációt.
0: Na.
1: Pukifólia.
0: Van applikációban?
1: Van.
2: Azt nem tudja.
0: Ne csináld.
1: Ugyanaz a hangja, hát oké, érzésre nem az, de hogy behívod az applikációt, tele van a kis képernyőd a buborékokkal, és...
0: És na, most az értekezleten úgyis lesz egy hosszabb értekezletünk. Mondd már nevét, letöltöm.
2: Figyelj, az van, hogy meg a lányomnak találtam egy régi
0: slime.
2: Azt találtam, és van olyan, hogy kis golyók vannak benne, és az egész úgy van, hogy bele kell dugni az ujjad, és ki kell halászni bele a golyókat. És elég jó.
0: Várj, slime-ba dugod az ujjad, és ki kell szedni a golyót.
2: Igen, és benne nagyon sok golyó van. És hogyha éjszaka ott hagyod, akkor feljönnek a tetejére, de összekevered megint, és utána megint lehet fogdosni.
0: És ez ilyen addiktív, hogy elkezdesz belenyúlkálni, és nagyon
2: volna,
0: jó.
2: Behozom volna, Balázs, egy kicsit magadra hagylak vele. Meglátjuk, mi lesz ebben.
1: Jó, az a baj, hogy más fog bele dugdosni.
2: Nem fér bele. Nyugodt vagyok.
0: Igen. Nem, nekem ez a fólia pukkangatás, ez gyerekkorom óta. Tehát ez valami olyat ingerel, ami nem tudom, hogy mi az.
2: De van még ilyen, amit nagyon szeres csinálni? Fültisztítás?
0: A fültisztítás, ez a szenzoros ingerdés, ugye ez a nyomkodás, ezt is nagyon szeretem igazából. Nincs úgy nagyon. Nincs
2: én
0: úgy nagyon
2: a gyűrűsőn azt szoktam mindig roppangatni. Nekem az van. Az
0: de hogy roppanásig csinálod, hogy ropogjon.
2: Aha, igen. Most akkor kiúzgáltam a lányomnak a lábujjait, nagyon rögtünk rajta, és azt rájöttem, hogy lehet, hogy ez a korai. Tudod így, ez
0: rá fog kattani. Rá fog kattani.
1: Tönkre megy az ízület, amit
0: tönkre megy az ízület.
2: Miért menne tönkre az
1: ízület? Azért, mert kiugrasztod.
0: Azt mondják, hogy ez sima légbuborék, amit meghúzol. Tehát, hogy nem az ízület roppan, hanem az ízületek közé visszamegy valami légbuborék igazából. Aha. Annyi, hogy nekem 4 centi veled hosszabb a nagy adat.
1: De
0: csak a mutatója a lábamon. Én lehúzogatom 4 centi hosszabb a mutatója. Szerintem nem káros.
2: Semmi. Annyi, hogy teljes cipőtáramat le kell cserélni, de semmi.
0: Jó, meg tudom elvakarni az orrom, mert a nyúltanyamig felér a mutatója, majd ott szület. Na jövő mindjárt, nekek 9:30 van, ha még van valami az utakon, dobjátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a szauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
5: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
6: A Protexin kell.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
10: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
11: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
10: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készül, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
12: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8 millió 390 ezer forinttól.
0: Reklámot hallottak.
13: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Orosz diplomatáknak kell elhagynia Magyarországot, megújult a Nemzeti Közadatportál, diákok alkotásait várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! 10 orosz diplomatának kell elhagyni a Magyarországot, miután a kormány kiutasította őket. Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalán írta meg, hogy az orosz nagykövetség érintett munkatársai olyan tevékenységet folytattak, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő válaszul azt mondta, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Visszatérnek a megyék, és a történelem könyvekbe költözik vissza a főispán kifejezés is. Tegnap fogadták el a módosítást, amely alapján búcsúzunk a vármegyéktől, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Az alaptörvény korábbi módosítása után 2022-ben vezették vissza a közigazgatásba a két kifejezést, akkor történelmi indokokra hivatkozott a kormány. Szövegértés, matematika, természettudományok, mindháromból van még mit javítani, volt amiből az átlag alatt teljesítettek a diákok a PISA felmérésen. Amert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a 2025-ös eredményekkel kapcsolatban megjegyezte, a tehetséggondozás teljes átalakításán és egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgoznak. A miniszter azt mondta, nem túlzás azt állítani, hogy globális válságban van az oktatás. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál. A pályázatra középiskolások és a felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb filmeket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják, azt október 8-a és 10-e között rendezik meg. Mindenről Sejben Csilla, a Fedok marketing vezetője beszél.
2: A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotások 5 tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is. A pályázatról a Fedok oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél, ez például a 105-ös, a 210-es és a 210B buszokon tehetik meg az utasok. A BKK szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra is a tapasztalatok alapján. Ma egész sokat láthatjuk a napot, a déli délkeleti szél viszont sok felé feltámad. Délután még 33-34 fokban is bízhatunk. Holnap már érezhető lesz a hideg front, több helyen előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. A csúcsértékek már 30 fok alatt maradnak, nyugaton lesz hidegebb. Pénteken csak rövid időre bújik majd elő a nap, sok felé várható eső, zápor, délen délkeleten zivatar is. Érezhetően visszahűl a levegő, aznap és szombaton is már csak 20-25 fokot mérhetünk majd.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3-4-10 lesz pontosan 6 perc, szóval megráztam a haja, mint Rahan. Mitch Buchanan voltam a izével a B-vacsból, érted? Ezt a 4 centis hajamat megráztam. És nap legjobb pillanataival jövünk itten gyorsan, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Egy kicsit komolykodtunk itt a Várkonyi Gáborral, nagyon szeretjük autóipari szakértőnket, hívtuk, hogy mi a helyzet Kínában. Bezárt egy magyar multinacionális vállalat, a VKV, úgy döntött, hogy ez még nem a nagy győri gyár, de már győri működés zár be, és itt a kínai térnyerésről beszélgettünk vele. Egy kicsit érdekes mindig, amit Gábor mond, most nem hívtuk meg vendégnek, csak felhívtuk telefonon, hogy összegezze nekünk. Gyerekek, a kínaiak letarolnak mindent, Európa jól tökölötte magát, sokat szóra. Sokadik téren erről beszélgettünk, és softlancsoltunk egy kicsit, találtunk egy új kifejezést, ami a közösségi médiában terjedt el, és azt jelenti, hogy az emberek először csak a párjuk kezét, fogát, haját, lábát mutatják be. Ezt jelenti a softlancs.
1: Kicsit betegen hangzik.
0: Nagyon beteg, az egész jelenség nagyon fura és nagyon beteg, de ezt jártuk körbe, hogy pontosan mit jelent ez a való életben.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen!
3: Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás, most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez 100 000-nél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy 1000 szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, vagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött.
0: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
3: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, hogy mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valamifajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
0: És az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letérdettet, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát ez tolom, a nagy 5 a európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
3: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig pontosan ugyanez. Minden 5. mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon.
0: A belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
3: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinga, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
0: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen ők nem használják el a kvót. kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lövét is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
1: Hát a saját hírodatásod gyakorlatilag.
0: Jó. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
3: Nem kell már 10 év, Balázs.
0: Nem kell 10 év.
3: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
0: Külön stratégiája van annak, figyeld, az interneten már, itt a socialben, hogy emberek hogyan mutatják be az új párjukat a világba, várjál, és a soft launch, a soft launch azt jelenti, hogy nem ám csak azt mondod, hogy jöjj te Géza, fogadjátok szeretettel Géza,
1: mától vele járok,
0: hanem azt csinálják az emberek, én nem tudtam, hogy ilyen létezik, hogy csak egy kezet mutatnak egy kávéscsésze mellett, és soft launcholják az új partnerüket, vagyis úgy készítik fel az egyébként 6 darab követőből álló családi és követőbázisukat, hogy megmutatják Gézának a kezét.
1: És nem is írják oda, hogy ez a Géza keze?
0: Nem tegelik be Gézát, csak eddig egyedül fogta a kávéscsészét, de most megjelenik egy olvasószemüveg, megjelenik egy műfogsor tisztító,
4: Szilveszter, azt írjuk, a szoflancs az a hasmerés jelenti.
0: Igen, szoflancs az a hasmerés. Szóval a szoflancs azt jelenti, hogy szépen fokozatosan egy-egy elejtett kis képkockából mutatod be a te új barátődet, pasidat, szerelmedet, hát kinek mi van.
4: Nem lehet, hogy azt jelenti, hogy annyira jó a csávó, annyira jó a fickó, hogy így, ha egyben mutatna meg, elájulnának.
0: Igen, annyira jó. Pista az anyagbeszerzésről. Az anyagbeszerzés annyira jó. Érted? És ez kialakult, hogy nem megmutatjuk a gyerekek, ő itt az új párom, örültök, nem örültök, ez van, hanem kezeket, lábakat, 2 kávéscsészét, 2 kanalat, 2 tányért mutatunk be a követőinknek, és így szoftlancsoljuk a párunkat.
1: Na, mi a következő? Majd megmutatod a 2 kávéscsészét.
0: Utána lefutózod szarás közben.
1: Meddig lógatod be Gézát?
0: Hát ez már nem mondja meg a közösségi média, csak a cikk arról szólt, hogy milyen újdonságokat hoz nekünk a közösségi média, és ez például egy új társadalmi jelenség, hogy a bemutatás sem olyan már, hogy bemutatom, hanem átalakította a social media, és azt mondja, hogy részletekben mutatják be az emberek az új párjukat.
4: Először egy boka.
0: Igen, egy boka.
4: Egy csukló.
0: Jó, tessék, mondjuk tételezzük fel. Ki hogy mutatja? Mit
4: elmondom neked, hogy ez azért van, mert igen? Így ez egy hazugságot építenek fel.
0: Mi a hazugság? Nem mered?
1: Hogy Géza
0: a hazugság,
1: szép.
0: Hogy Géza szép.
1: Nem. Szép, de nem. Aztán kiderül, hogy nem.
0: Igen, aztán
4: kiderül, hogy Géza nem létezik.
0: Igen, Gézának foga nincs, olyan ronda, mint a bűn.
1: Hát
4: nem, az van, az, hogy a Star Wars...
0: Star Wars, Jézus Isten. Jó, szeretem, hogy ilyen szertágazó vagy, hogy jön ide a Star Wars.
4: Csak kövesd az elmémet, kövesd, gyere velem, Balázs. Szemsz a Star Wars-ba, ráírják a nevedet a kis csizére papírpoharad, és akkor kiadja neked a helyes ott dolgozó Zoltán a poharadat, te gyorsan lefotózod a kezét, és aztán kirakod, mint a párkapcsolatban lenni. Ez szerintem a meleg ágya a hazugságoknak, vetítéseknek, féltékenyítevésnek.
0: Igen. Tessék, mi a leginkább jó szoflancs kép? Tehát most egy szoflancsos helyzetben vagy, mit teszel ki, amiből azt érzed, hogy van párod? Papucsot? Még egy törölköző? Dupla szappan? 2 darab fogkefe? Elhasznált budipapír? Mivel szoflancsolsz? Tessék.
4: Van a kanapétől, és akkor a kanapének a húzata elváltozik, hogy attól függ, milyen ruhában ülsz rá, vagy ki ül rá, és én azt tenném fel, hogy a combok és 2 here.
0: Nekem jó. Kicsit hard lunchba vagy ezzel a
4: helyemat. De ez már mi lett? De bocska van.
0: Oké? Azt mondja, valaki azt mondja, hogy kiraknap ide a parókáját. Mert itt már az előre haladott állapotú vagytok.
1: Hát mire vagy büszke?
0: Azt szerintem funky.
4: De nem szerint, hogy elgázoltál valaki.
1: Vagy
4: már kapcsolat volt, hogy behajtottam a Gyömrő Istvánra.
0: Kütöttem valakit, és föltenyelett a szélvédőmre. Elfogy a WC-papír, és benyújtja az ujjat. Tessék, soft launch.
1: Ó, de szép.
4: Jön akkor, hogyha a spájzajtó spájzajtó alatt átszűrődő fény, és előtte két lábnyom. Hátul meg a világ, ott áll a spájzajtó alatt, egy ilyen csíkban. És igen, aláírom, hogy my love, hashtag.
0: My love, hashtag new life.
4: At eternity. És alatt egy Britney Spears szám.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na gyerekek, akkor el is köszönünk, ellobbant ez a... Mi van, a szerda vagy csütörtök? Mi van?
1: Bolond az agyam.
0: Ja, bolond az agyam, nem szerda, tudom. Kedvem, hogy szerda van, bolond az agyam, szerda van, gyerekek. Már lassan megettük a második hetet is a szeptemberből. Figyeljetek, ez...
1: Állítsátok meg!
0: Nem tudunk. Figyeld meg, hogy pillanatokon be Black Friday, karácsony, piti, így fog rá robbant.
4: Black Friday az egy ilyen szignifikáns sorokról.
1: Nagyon várja.
0: Fontosabb ünnep, mint a karácsony, akkor mindig bevásárolok hajvasalóból és mikróból. Alig várom egész évben, nem töltök, de ilyenkor bevetem magam az elektronikai szakütletekbe, és kivásárolom magam. Nem, csak úgy tudom, hogy tudod, az egy nagy felhajtás, októberi őszi szünet, karácsony és vége. Tehát, hogy és vége az évnek. Ilyen gyorsan szalad el ez az év, és így megy, nem?
4: Mi lenne, ha egyet kihagynánk, hát akkor lassabban telik az idő.
1: Én nem tudom. Mit?
4: Hát itt ne legyen karácsony. Vagy valami.
1: Mondod ezt te?
4: Hát ezt én mondom, most mondod, nem azt mondom,
0: hogy mondod te úgy, hogy állapátok, sütöd a beiglit, érted, és karácsonyi lázban égsz.
1: A Temu minden nap hordja, érted, a ízéket, a díszeket.
0: Sorba állnak.
4: Egyetlen egy díszt lettem augusztusban, és igen, ezért kapom
1: egy 5 méteres gömböt.
0: Egy 5 méteres műfát gömbbel.
4: Münchenbe vettem ezt, azt, jó, ennyi van.
0: Jó, Münchenbe augusztusban már szinte karácsony van, tehát az ember nem tud ellenállni ennek. Na jól van, oké. Megyünk akkor ajándékkor, nincsen a nap alatt ennek semmi, hát akkor magára vessem, mert nem is hívjuk. Úgy kell neki, hogy most akkor nem hívjuk. És jövünk holnap.
4: Edd meg, amit főztél.
0: Holnap csütörtök, holnap?
4: Holnap jövök.
0: Ne!
4: Na, akkor nem.
1: Egybe.
4: Akkor egybe három napot. Ne jöjjek?
1: De gyere.
4: Menjek? Mert tudok mit csinálni. Hozd meg dikust, körbe.
0: Hallod? Egybe három nap.
1: Nagyon hát komoly.
0: Nehogy itt aztán nagy megborulások legyenek.
4: De múlt mi volt?
0: Talán 2 a hét vége felé, de nem érdekes.
1: Csak
4: három nap volt múlt héten is.
0: Igen?
4: Terembura.
0: Lehet aztán.
4: De látjátok, ez annyira könnyű velem együtt lenni, hogy eltelik így.
1: Elröppen, elhussam.
0: Elhussam. Akkor holnap Eszter, péntek, Juli. Ezt állt a leosztás, gyerekek. 6 órakor támadunk. Vigyázzatok magatokra, puszi mindenkinek. Sziasztok. Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucsony!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
6: Mi?
5: Te!
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
5: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu. Úgyis te!
7: Újítsd meg az otthonodat a Jyske nagyszerű ajánlataival! Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és kémerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyske áruházban, vagy online a Jyske.hu-n. Jyske, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 850 ml-es folyékony krémszappan után töltőt málna és magnólia illattal mindössze 339 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
13: Vásárolj okosan és tudatosan! Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávban. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Prémium életérzés a Milleniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Hogy a tetoválás ne meglepetés legyen, válasz profi stúdiót. Black Raven tetostudio.hu. Egyedi kedvezményért hivatkozz erre a hirdetésre. Black Raven tetostudio.
22: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
23: Nem láttad a gördeszkámat?
24: Én a lavort keresem.
23: A fotel is eltűnt.
24: És a bicikli kormányom?
25: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
24: Mégis mihez?
25: A győztes járgányhoz.
1: világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
2: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
3: Bizony.
5: Ha rátör a megiszhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott megkis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
6: A hidratálás jövője megérkezett. Próbáld ki a tablettába zárt funkcionális italokat. Aqua Boost. A víz többé nem unalmas.
9: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
26: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
27: Goena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. GoenaKitchenandBar.hu. Goena. Különleges esték Budapesten.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Jó utat mindenkinek, aki ezekkel a zenékkel vezet. Recse azt írta, hogy az M5-ösön legalább 2 kilométeres a dugó Budapest felé a 84-es kilométernél. Baleset nincs, csak dolgoznak az úton, és ez megakasztja az autósokat. Kitartást!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: kaphatja majd. Egy hallgatónk elvihet hamarosan egy konténernyi nyereményt, amelyekről részletek most az információ között. Tessék hívni, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: neki élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert nádudvari. A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
6: Omoda Gyéko. A jövő választása.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat az

0: itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: vagyjan, csak igazi mai slágermeccs. A rádió egy konténert, és a benne lévő ajándékokat hamarosan elviszi majd valaki. Autó, kérem szépen, nyaralás, értékes szerszámgépcsomag biztosan van a rádió egy konténerben, és még sok minden. Aki most tizedik lesz, kap egy kulcsot hozzá. Halló?
1: Halló, szia! Bence vagyok.
0: Bence? Na miért vagy te itt most?
1: Hát azért, nagyon remélem, hogy én vagyok a tizedik. Konténert szeretnénk nyitni.
0: Én pedig az esélyt megadom. Tizedikként hívtál fel, Bence!
1: Szuper, szuper. Köszönöm szépen. Na, nagyon örülök.
0: De a Rádió 1 szlogenje kell.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Bence, ezzel kapsz egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Októberben, amikor nyitjuk majd, legyél ott a helyszínen a többiekkel együtt, és meglátjuk, hogy te leszel-e a mázlista, aki viszi a konténernyi nyereményt.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Addig is, meghallgatunk együtt sok jó zenét. Mi csinálsz te most?
1: Otthon vagyok. Kütök, főzök, tévézünk, rádiózunk, ennyi igazából.
0: Jó, a hangulat, szuper a szerda délelőttöd. Jön akkor egy Rádió 1-es újdonság. Regál Lili készítette ezt a zenét. Ez a Hilmi, úgyhogy maximumra kérem a hangerőt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A nyárnak és a

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a Nád udvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a Nád udvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nadudvari.hu-n.
2: Tudod miért jó? Mert Nád udvari.
3: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új Fox Post alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd ki!

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzsal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
1: Omoda Jayco, a jövő választása.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám. Kezdődik a sulis bevásárlás a Kökiben. Vásárolj 5000 forint felett, töltsd fel a blokkodat a Köki appban, és nyerj 50.000 forint értékű vásárlási utalványt a Half Price, a Sports Direct, a Budmill, a Pirex vagy a Flying Tiger üzleteibe. Szerezd be egy helyen a suli kezdéshez szükséges holmikat. Részletek a Köki appban. Várunk a Köki bevásárló központban.
10: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra, akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000, opelduna.hu.
11: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Árt galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictus burkolat.hu.

0: Én is 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: A World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
3: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347 1000.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket

csak igazi mai sláger megy, és közöttük itt az idő, hölgyeim és uraim, hogy játszunk egyet. A nyeremény ugye a rádió egy konténer, egy kulcsa. Van egy konténerünk bizony, tele nyereménnyel, autóval, nyaralással, értékes szerszámgép csomaggal, meg még rengeteg minden mással, ami egyelőre titok, azokra is fény derül majd időben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert dübörög a Rádió egy konténerjáték. A tudnivalókat az előbb elmondtam, a hallgatók pedig ezerrel csörögnek, mindenki szeretne nyerni, 9 emberrel beszéltem is. A 10. lesz a mázlista. Halló!
1: Szia, Horváth Betty vagyok, és jelentkeznék a játékra.
0: Betty, szia, dolgozol nagyon?
1: Igen, virágkötő vagyok.
0: De szép munka, és szeretnéd nyitni a Rádió egy konténert?
1: Igen, nagyon szeretném.
0: Esélyed lesz kinyitni, mert elértél Betty 10-ként!
1: Úristen, de jó! Ó, de örülök! Ó, de jó! Szuper!
0: A nyerő kulcsot kapod meg tőlem?
1: Biztos, hogy azt kapom.
0: Biztos? Na akkor kérem.
1: Igen,
0: a Rádió
1: egy
0: szlogenjét.
1: Rádió egy, csak is a leg...
0: Nem.
1: Rádió egy... A mai Istenem, jó Isten, te hülye vagyok?
0: Nem.
1: Rádió egy, a legnagyobb sláger, a mai legjobb slágerek, vagy nem tudom, annyira zavarva vagyok, úristen.
0: Akkor most elbúcsúzunk egymástól.
1: Ne, jaj, ne.
0: Hello. Így válok könyörtelen műsorvezetővé. Aki nem szokta hallgatni a Rádió egyet, nem nyeri meg a Rádió egy konténert. De veszem tovább a hívásokat. Halló, halló!
2: Szia, Ági vagyok. A konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Told a szlogent!
2: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: És te kapod a kulcsot!
2: Köszönöm szépen, tavaly is nagyon sokat próbálkoztam.
0: És nem sikerült?
2: Nagyon sokszor telefonáltam.
0: Akkor a 2026-os év lesz a te éved!
2: Köszönöm szépen!
0: Ha esetleg te nyered meg a Rádió egy konténert, Bettinek is köszönd meg, hogy elrontotta a szlogent.
2: Köszönöm. Nagyon örülök, nagyon boldog vagyok.
0: Hölgyeim és uraim, a játék folytatódik. Délután is nagyon sok kulcsot kiosztunk itt a Rádió egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És én is papucsos.

0: Kis Bíz Balázsékkal, a Dejfman támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucsvány!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék

0: megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
3: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
2: Omoda Jayco. A jövő választása.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz úgy, és papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: Hétindító ajánlatok a metróban. A metrósé fűszeres burgonya gerezde 2,5 kg-os kiszerelésben. Csomagja most csak bruttó 1679 forint. Szeptember 7-e és 9-e között. Váltsd ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagykereskedelem.
8: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.

0: kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
1: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
2: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládé és ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
6: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: November 28, Budapest Aréna.
10: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
9: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
10: Venga Boys, Dr. Alban, Head of A, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
9: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
10: Jegyek tdf.hu.
11: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
12: Minden kész.
11: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
12: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
13: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
14: Buena World Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tart a kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
3: Rádió
9: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Expressben következzék a világ legismertebb zenéje a friss kedvenceink közül, Shakirától a Die Die, a stadion himnusz. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezet

0: Balaton. Az infók után rögtön ő érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: November 28. Budapest Aréna.
5: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
4: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
5: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Bay, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
4: Hozd össze a régi bandát és bulizzunk együtt.
1: Jegyek tdf.hu.
6: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
7: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
9: Autódaró, Kósvéber!
10: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
11: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

lesz a nyomdában is, mi szólunk, csak mondom. Szia, Atis, Ricsi vagyok a nyomdában, a rádió egy megy a háttérben, mert nálunk a kiadványok is jó ütemre készülnek. Áruld el, kérlek, mikor álljon le az üzem, a rádió egy konténer kulcsait az egész cég próbálja megszerezni. Ez jó. Konkrétan leállást csinálunk egy nyomdában, mindenki a Rádió egyet hívja a játékaink ideje alatt. Hát Ricsikém, nyugodtan toljátok meg most, jó? Aztán ebédszünetet is iktassatok be, a játék délután 2 óra után folytatódik itt a Rádió egyen. A Daily Mixben pedig popzenét, dance zene követ. Egy nagy Rádió egyes klasszikus.

az őrület. Hallgassa a Rádió Egyet, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió Egy konténerhez.

0: ez ma is sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, a Rádió egy konténer pedig idén is megváltoztatja egy hallgatónk életét. Ezen a héten ugye elárultuk, hogy a Rádió egy konténerben van autó, van benne nyaralás, van benne értékes szerszámgép csomag, és a következő hetekben további ajándékokról hullik le a lepel, csak meg kellene találni azt a kulcsot, ami nyitja a Rádió egy konténert. A játék délután 2 óra után folytatódik majd. A következő zenei órát Loival indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Anya, megint fáj a hasam.
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.

0: Április 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Ty Katafolk, október 1-én Sissi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Új szezon, új kedvencek! Itt az idő, hogy lecsapj rájuk! Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Árt galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, a fura könyöke miatt a karjait hátrahajtani tudó Taylor Swift-tel folytatom, hogy mennyire hajlékony így, azt nem tudni, mert sosem mutatta meg, csak beszélt róla, de ne is mutassa meg soha, mert én az ilyenektől teljesen kész vagyok. Állítólag örökletesen fura az ő karja, az izületek a könyökében lehetővé teszik, hogy hátrahajlítsa. De azt mondta, hogy ez sokat segít neki a tánc,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Denkmeet 2 kg-os gépi mosogatógépsót mindössze 659 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
4: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revihial szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revihial. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revihial orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Figyelj!

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
2: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
3: Omoda Gyéko, a jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 11, kitartás mindenkinek az utakon. Ádámtól jött a hír, hogy az M5-ösön dugó van Budapest felé a 84-es kilométernél, ahol dolgoznak a terelésnél. A TEK szintén az M5-ösről SMS-ezett, Röszke irányában a 24-es kilométernél is dolgoznak, itt 3 kilométeres a sor. Kihat az M0-ásra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és akkor azt mondom, járuljon egy újabb hallgatónk a Rádió 1 konténerrel, és szerezzen valaki kulcsot hozzá. Hölgyeim és

0: kulcs a Rádió 1 konténerhez. Remélhetőleg ki is nyitod majd.
1: Bízunk benne.
0: Tudod, mik vannak benne?
1: Elektromos autó, meg utazás, családi utazás.
0: Szerszámgép csomag, hogy mi
1: egész
0: még?
1: Jó dolgok.
0: Az majd még kiderül a későbbiekben, de te már ott fogsz állni a nyitónapon. Megnézzük, hogy nyitja-e a kulcsod.
1: Bízom benne.
0: A következő órában ismét lesz majd játék, én pedig hozok igazi mai slágereket. Az infók után jön a Be Mine. Be Mine.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős víz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Felejtsd el az üzemanyagköltséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 000 forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 300 ml-es krémtus fürdőt mandulavirág és magnólia illattal mindössze 255 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
5: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
6: Omoda Gyéko, a jövő választása.
7: Reklámot hallottam.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett. A nyárnak

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
0: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
0: Szállás.hu. Úgyis te...
3: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n! Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
2: És a finom görög ízekre?
1: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
2: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
3: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékes tető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
7: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: itt a Rádió 1 konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok! A kollégáimmal játszottam, és megszereztük a kulcsot a Rádió 1 konténerhez.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!

0: Cause I will leave the light on.
1: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és közöttük szinte minden órában lehet nyerni a Rádió Egy konténerhez kulcsot. Nem csak ilyenkor nálam munkaidőben, hanem délután este Juhász Gerinél is, reggelente Balázséknál is. A Rádió Egy konténer dugig van nyereményekkel, és egy hallgatónk kulcsa ki fogja nyitni. Háló?
2: Szevasz Ati, Krisztián vagyok. Kulcsért szeretnék játszani.
1: Honnan csörgettél meg?
2: Szapolcáról.
1: Munkából?
2: Most végeztem, most értem haza.
1: Van valami terved mára?
2: Szeretnék elmenni a párommal egyet Elitforról kirándulni, Balaton úgyis közel van egyet sétálni, úgyhogy van azért terv. Jó idő van még.
1: És mi a terv októberre?
2: Októberre szeretnénk elmenni egy kulcsnyitásra, hogyha van rá mód.
1: Van rá mód? Tizedikként értél el!
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: Jaj, de jó vagy! Hát adom a kulcsot! Ezennel hivatalosan is ott leszel a Rádió Egy konténer nyitó napján, és megnézzük, hogy a te kulcsod nyitja el majd, jó?
2: Nagyon örülünk, kirázott a libabőr, annyiszor próbáltunk már a napokba, sikerült, az a lényeg, sikerült.
1: Tavaly szereztetek kulcsot?
2: Nem, tavaly nem sikerült, sajnos lemaradtunk róla, úgyhogy idén megpróbáltuk újra, de nagyon örülünk neki.
1: Itt a tanulság, drága Rádió Egyesek, nem szabad feladni soha, úgyhogy játszunk a következő órában is. Az infók után pedig Bibi Rexával térek vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
5: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
6: És én is papucsos vagyok.

0: is nekem. Na, nekem is.
1: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Let's go! Ez a Rádió 1, és azonnal indul az újabb zenei óra ezzel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konténer.

0: meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri.
3: Figyelj!

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
4: És a finom görög ízekre?
3: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
4: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
7: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt 2 év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
8: Omoda Jéko. A jövő választása.
9: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után, közlekedési információk. Domi szólt, hogy az M0-áson lehet arra szolgatni éppen az M5-ös felé haladva. A Megyeri hídon ugyanis felborult egy kocsi, egy sáv zárva. Hát, kedves M1-esen autózók, fincsa a 11 kilométeres dugó? Megértem, ha ott most sokan idegesek. Budapest felé már Tata után lehet rá számítani, Csepke írta. De a másik irányban sem jobb, távolabb. Zsolt írta az M1-esről, hogy a határ felé haladva Herceghalomnál autó és teherautó ütközött a 28-as kilométernél. Itt 4 kilométeres a sor.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Kitartást mindenkinek, és autós barátaim mellé most az anyósülésre odaül Jennifer.

egy konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió egy konténert.

csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, a rádió egy konténer idén ősszel is elhozta az őrületet, a hallgatók óránként dobják el a munkát, és mindenki ide telefonál, hogy megszerezze a rádió egy konténer egy kulcsát.

0: mindig az szól. Úgyhogy, drága Rádió 1-esek, a proféta azt mondja, Juhász Gergőnél is lehet nyerni kulcsokat, többet is a Rádió 1 konténerhez. Én most leadok némi információt, aztán folytatom a zenélést, hamarosan visszatérek az olasz DJ-vel, Hypatonnal. Jön az Out of My Head hamarosan.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A nyárnak

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha az egészségről van szó,

0: csak a gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
1: Te hoztál ma ebédet?
2: Tegnap semmi időm nem volt főzni.
1: Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
2: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
1: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
0: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
4: Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: Fedezd fel a Viva Premium kávé élményének új szintjét a kosztarikai Pérez Zeledonból a töltőállomásainkon. Kézzel válogatott Single Origin kávénk egyetlen termőterületről érkezik gazdag csokoládés ízvilággal. Éld át a pillanat örömét. Részletek omv.hu.
8: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Gyéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Gyéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
10: Omoda Gyéko. A jövő választása.
11: Reklámot hallottak.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5 órától live mix Lotfi Begivel, aki még a hidegfront előtt csinál nekünk egy kis utónyár feelinget. Mert hogy a hidegfront az holnapra megérkezik és hoz nekünk őszt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

0: Rádió 1-en 5-től, Gerivel és Begivel, Rádió 1 Live Mix, most közlekedési hírek. Gábor szólt, hogy az M5-ösön Budapest felé a 84-es kilométernél dugó van, ott egyébként egész nap lassultak az autók, csak mondom. Judittól tudom, a 49-es főúton autó, kisbusz karambolozott a 49-es kilométernél. Korábban tudtuk meg, hogy az M0-áson araszolgatás van az M5-ös felé haladva, a Megyeri hídon ugyanis felborult egy kocsi. M1-es, 11 kilométeres a sor Budapest felé Tata után. A másik oldalon Herceghalomnál is dugó van, a határ felé haladva tehát M1-es autó teherautóval ütközött a 28-as kilométernél. Kitartást, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió 1 konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy

0: Lejárt a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Roppalj rá a délaföldi napfény ízére, ha friss, hazai zöldségeket keresel. Keresd a szentesi vagányokat

0: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.

0: és a tozéig. Képben vagy az RTL Most Wanted legforróbb fejleményeivel? Akkor folytasd a hajtóvadászatot a Burger King-gel. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és kóstold meg a hozzád közel álló csapat lebilincselő ízeit. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Kovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jéko márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
2: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jéko nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol. Ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van. Így Magyarországon is.
3: Omoda Jéko. A jövő választása.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-éig érvényes!
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
9: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
10: Nem csak egy új lakás, hanem egy új élet kezdete. Angyalföld megújuló város részében épül a Virágpiac lakópark. Hőszivattyús rendszer, padlófűtés, világos terek, zöld belső kert és minden lakáshoz saját erkély. Hogy az otthon valóban a feltöltődés helye legyen. Fedezze fel a lehetőségeket a Bayer Property weboldalán és találja meg új otthonát. A lakások gyorsan fogynak, ne maradjon le róla. Virágpiac lakópark. Új életre hangolva.
11: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
12: Nem látod a gördeszkámat?
13: Én a lavort keresem.
12: A fotel is eltűnt.
13: És a bicikli kormányom?
14: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
13: Mégis mihez?
14: A győztes járgányhoz.
15: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
16: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
17: Bizony. Ha rátör a megkizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le! A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott meg is kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.
18: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással. Gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
5: Klikkelj a rádió1.hu-ra. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/rádió1hungary. És kövess minket TikTokon is.
4: Rádió 1. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Hírem van, a nagy sikerre való tekintettel továbbra is két órában megyünk, szeptemberben is. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Ma Lotfi Begivel a lemezjátszóknál. Szevasz, Begi!
1: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat! Szevasztok!
0: SMS és Vibe, azt hittem, mintha egy

0: kezdjük el.
1: Az órát pedig már is Taylor Swift-fel fogom indítani, érkezik a The Fate of Ophelia, méghozzá Loud Luxury remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: adatok jönnek nagyon röviden. Baleset Budapesten történt néhány perc a Bécsi úton, a Bojtár utcánál, és óriási dugó van az M5-ös autópályán Kecskemétnél Budapest felé, a 89-es kilométertől. Ez Balázs jelezte nekünk. Köszönjük mindenkinek, jó utat! Mixelünk tovább, mi jön most megint?
1: A folytatásban érkezik Whitney Houston találkozása Rihannával, a dal eleje az It's Not Right, But It's Okay, a második fele pedig a Where Have You Been, egy különleges mashupban, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: ezt az SMS-t figyeljétek. A lányokat szeretem, viszont amikor a Pain and Glory-t hallom, Freddy-ének hangjától úgy áll rajtam az összes szőr, mint az üvegmosón. Yeah. Aláírás T-boy.
1: Szerintem azzal nincsen semmi probléma, hogyha férfiként libabőrös vagy egy

0: Zseniálisan énekel, és nagyon szeretjük, és ha nem Magyarországon születik, világsztár.
1: Ez aláírom én is. Ezt én nem mondtam, nem? Ezt én mondtam.
0: Mondtad már te is.
1: Igen.
0: Valószínűleg.
1: De lehet, hogy tőlem hallottam.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber.

0: feedback, itt mellettem a lemezjátszói mögött a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiról megy a műsor, képzeljétek el, és egy perccel ezelőtt kihúztuk a pendrive-ot, és szólt tovább a dal.
1: És pont arról beszéltünk, hogy a technika már ott tart, hogy ilyeneket is meg lehet csinálni. Nyilván ez olyan esetben fordul elő, hogyha valami vészhelyzet van, akkor az éppen betöltött dalt azt úgy le tudod játszani, hogy már esetleg a pendrive-ot sincs bent. De ezt nem boncolgatnám tovább, mert aztán érkeznek majd a megfejtések. Én annak idején még a bakeliteket cipeltem, úgyhogy tudom, hogy milyen az, és onnan eljutni ide, hogy egy pendrive-val varázsolni lehet, úgyhogy ez csodálatos.
0: És hát Begé pendrive-ján vannak még igazi csodák, folytatjuk, jövünk vissza egy rövid hidratációs szünet után, is itt vagyunk veletek még egy órán át élőben, jó?
1: Így van, nem megyetek sehova.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz vele télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok.

0: Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: És már be is állt a boxba. Hihetetlenül profi csapatmunkát látunk. És tökéletes ütemben térnek vissza a versenybe.
5: Vállalkozása versenyképessége is egy egész csapat szakértelmén múlik. Az UniCredit Bank ezért pénzügyi és tanácsadói szerepben járul hozzá a közös sikerhez. Együtt lendületbe hozzuk vállalkozását. UniCredit Bank.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen, a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Zanfton Ziher klasszik 20 tekercses 3 rétegű toalettpapírt mindössze 2689 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Kulcs, telefon, cipő, hol a...
7: Áj!
8: Jó, most már jöhet a nap.
9: Töltsd fel a blokkod AP kódját a nyeri.bravosz.hu-n és nyeri 35 éve velünk. Bravosz, az első a kávé. Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancssárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Szülőként a gyermeke egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-ig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
2: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 16-ig 100 g szárnyas csemege 30% kedvezménnyel csak 225, 450 g laktózmentes kaukázusi kefir 18% kedvezménnyel csak 299 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Felejtsd el az üzemanyag költséget, akár fél évre. Vásárolj az Omoda vagy Jayco full hibrid modellek egyikéből, és autód mellé most bruttó 200 ezer forint értékű MOL Group üzemanyagkártyát adunk. Szuper hibrid technológia, még több szabadság az úton. Omoda és Jayco. Válts hibridre, válts a jövőre. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el az omodajayco.hu weboldalra.
5: A Mátra ősszel különösen varázslatos. Fedezze fel ön is a Hotel Ózont Mátraházán az erdők ölelésében, és gyönyörködjön a kékestető látványában. Pihenjen a szálloda wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várja önt a Hotel Ózon. Hotelozon.hu.
6: Te hoztál ma ebédet? Tegnap semmi időm nem volt főzni. Én ilyenkor mindig polcot eszem, ha normális ételre vágyom. Csak kinyitom, megmelegítem, és már kész is.
7: Polc? Ez itt az üvegben. És finom?
6: Meglepődnél mennyire. Ráadásul tartósítószerek nélkül készült, próbáld ki. Keresd az őszi ajánlatokat a résztvevő üzletekben és a polcfood.hu oldalon.
8: Hovány Mártont kérdezzük, hogy miért az Omoda és Jayco márkát választották a több mint 100 kínai márka közül.
9: A legfontosabb szempont mindig az ügyféligény. Petrányi Zoltán társammal kiváló minőségű, biztonságos, prémium színvonalú márkát akartunk importálni, amely nem csak egy a sok közül. Kimagasló garanciális feltételeket nyújt, az alkatrészellátása minimum olyan, mint az európai versenytársaké vagy jobb. Az sem mellékes, hogy az Omoda és a Jayco nem a helyi, hanem a világpiacra készül. Az elmúlt két év minket igazol, ahol eddig megjelent a világban, átütő sikere van, így Magyarországon is.
4: Omoda, Jayco, a jövő választása.
10: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
10: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 25-én Betonhofi, 25-én lesz még Netparty, 26-án Parov Stellar, 30-án Lazarus és Tájkatafolk, október 1-én Sisi, 2-án és 3-án Jude Law. Jegyek budapestpark.hu.
1: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
2: Prémium életérzés a Millenniumi Városközpontban milliós kedvezménnyel. Választ ki okos otthonodat a 9. kerületi Metrodome Green lakóparkban, és használ ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
3: Tudtad, hogy a pesto nem csak zöld lehet? A Bellozzo most háromféle árnyalatban hozza el a klasszikus olasz ízeket. Pesto verde, bianco, rosso, zöld, fehér, piros, akár csak az olasz zászló színei. Próbáld ki mindhármat, és találd meg a kedvenced. Bellozzo, pasta, pizza, vita.
4: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Most 2 héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Nem látod a gördeszkámat?
7: Én a lavort keresem.
6: A fotel is eltűnt.
7: És a bicikli kormányom?
8: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
7: Mégis mihez?
8: A győztes járgányhoz.
9: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
10: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztár teniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted, várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
11: Újra tervezés. Az új McDonald's felé tartson tovább a Deák térre.
12: Bizony. Ha rátör a megkizhetnék, mostantól a Deákon is bekanyarodhatsz hozzánk. Ne maradj le. A terminál épületében, egy különleges helyszínen, megújult környezetben a megszokott Mekis kedvenceiddel és jó ízű élményekkel várunk.

Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: óra múlt, hello mindenkinek, továbbra is itt vagyunk, és még mindig mixelünk élőben, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, megyünk tovább két órában szeptemberben, és hello Begi még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádiogatokat, szevasztok!
0: Bárhol vagytok, bármit csináltok, jól fogjátok érezni magatokat, ha minket hallgattok, zseniális zenék jönnek duma nélkül, menjünk tovább.
1: A második órát már is Ray Daltonnal fogom indítani, érkezik a Duitegen, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: nagyon röviden, két mondatban. Kigyulladt egy személyautó az M0-áson a déli szektorban az egyes főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az egyes kilométernél a forgalmat megállították, óriási a dugó, és történt egy baleset pár perc a fővárosban is, a Bocskai úton, a Bartók Béla utcánál. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, eddig majdnem elaludtam munka közben, de annyira szuperek vagytok, hogy most már nyoma sincs az álmosságnak, üzeni nekünk Viberen Julcsi.
2: Hajrá és kitartást a melóhoz, mi nyomjuk a talpalávalót neked.
0: Pontosan, nem is dumálunk most többet, menjünk tovább, Begi.
2: A folytatásban érkezik Sam Felt és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: egy elektromos autó, 4 fős családi pihenés, 7 éjszakára egy 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag, és még nagyon sok ajándék kerül a konténerbe, amit viszont csak egy kulcs nyit majd ki, lehet, hogy éppen az, amit 7 óra után nyerhettek majd meg tőlem a Rádió 1 Kívánság műsorban. Sziasztok, mikor jön Abigail és Lotfi Begi közös száma? Nagyon várom már, üzeni nekünk a Viberen Ági.
1: A dal készen van, az énekrészeket felvettük, és most vagyunk abban a fázisban, hogy a videoklipet kell leforgatnunk, úgyhogy remélhetőleg 2-3 héten belül megjelenik a dal.
0: De jó, nagyon várjuk, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Fél hét van, jön megint egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig folytatjuk, és itt vagyunk Begivel még fél órán át, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
3: És a finom görög ízekre?
2: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
3: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
4: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod ottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
5: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig, fél áron. Egyéni előfizetőknek egy évre, ípekkel, október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu. One. Minden pillanat számít.
6: One. Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
7: Vásárolj okosan és tudatosan. Keresd narancsárga címkével jelölt folyamatosan kedvező áron elérhető termékeinket. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.

0: csak csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek szamár és csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
2: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
3: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton. Új Frontéra akár 2 millió forint kedvezménnyel, vagy kamatmentes finanszírozással, gyors átadási határidővel és ajándékszervizzel az Opel Dunától. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
7: Buenavert Kitchen and Bar, 13. kerületi étterem az Árpád híd lábánál, az Agora Tower épületében. Nemzetközi ízek, tágas belső tér, október végéig nyitva tartó kültéri terasz. Céges vacsora, privát rendezvény, születésnap vagy afterwork. Foglalj asztalt, vagy kérj ajánlatot még ma. buenakitchenandbar.hu. Buena. Különleges esték Budapesten.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.

0: általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
1: Csíkos szatyorban.
0: 48-as karral, érted? Megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Ez nem egy új dolog.
2: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
0: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Ha vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
2: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
0: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
2: Tehát ott ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
0: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
2: Hát nem is egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kell már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert az mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
0: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgit bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
1: És vajon volt álcázás az elején?
0: Ült egy lesötétített a Dacia-ban.
1: Igen.
2: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
0: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr. Nem én vagyok, takarodjam.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: kulcsot szeretne a konténerünkhöz. Rengeteg ajándék kerül még bele a következő egy hónapban, és a játék végén egy valaki fog megnyerni mindent. Tehát kulcsokat kettőt is szerezhetnek majd 7 és 8 között. Mi a most megint?
1: És bár a fociláznak vége van, mégis örülhetünk egy picit, hiszen a tegnapi nappal elkezdődött a Bajnokok Ligája sorozata, és én még mindig a nyári élményekben fürdőzök egy picit, olyan jó volt a VB, és olyan jó volt, hogy annyi meccset nézhetünk, és ilyenkor mindig van egy ilyen soundtrackje a VB-nek. Hát ez jön a folytatásban, érkezik Shakira és Burna Boy közöse, ez nem más, mint a Die Die, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben, egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: ebből a mai két órás mixből vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nagyon jó volt ez a mix, Begi, remélem éneket tolsz majd szombaton is a családi napon, ahová megyünk téged megnézni, írja Zsolt.
1: Most már van mikrofonom? De pont azon gondolkodtam, hogy a családi nap az azt jelenti, hogy szülők és gyerekek is lesznek, úgyhogy lehet, hogy nem kell annyira veretni, de ilyen üzenetek után meg azt gondolom, hogy ne, csapjunk oda nekik rendesen, nem?
0: Helyes. Még két óra a Lotfi Begivel a World is My Radio Show-ban pénteken este 9-től.
1: Így van, érkezem, találkozunk pénteken, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen jön a kívánságműsor, és komoly nyereményeket lehet nyerni, igaz?
0: Bizonyám, a rádió egy konténerhez nyerhettek kulcsot, ugye van már a konténerünkben elektromos autó, van benne 4 fős családi pihenés 7 éjszakára, van benne egy 1 milliós elektromos szerszámgépcsomag, és ez még csak a játék harmadik napja, egy hónapos a játék, rengeteg meglepetés kerül még bele.
1: Nagyon jó hangzik, valami elnében szerintem én is jelentkezem.
0: Hajrá, meg hív 10-ként, ha szólok, jó?
1: Ha szólok!
0: Mindjárt itt van Alex Kenji! Hívható SMS és Viber számunk 0-20-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulikban, de mi lesz veled télen?
4: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
5: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
6: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka.

0: Fürspíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, a kost lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is.
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termék visszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Emlékszel Görögországban a hangulatos estékre a tengerparton?
7: És a finom görög ízekre?
6: Van egy meglepetésem. Füstli görögül.
7: Az ég kék, a füstli grék. Master Good.
8: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok. Még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan az őszi világot, ahogy húzza be csendben a napfénytetőt.
9: Újból az otthon lesz a világ. Válts a nyárból az őszbe gigabitnettel, most akár fél évig féláron. Egyéni előfizetőknek egy évre ípekkel október 15-éig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek van.hu.
10: Van. Minden pillanat számít.
11: Van, van, van. Van.
12: Telefon.
11: Kávé.
12: Reggeli.
11: Kávé.
12: Munka.
11: Kávé.
12: 35 éve tudjuk, mi az első. Töltsd fel blokkod a AP-kódját a nyerj.bravos.hu-n, és nyerj! Bravos! Az első a kávé.
13: Fáradtak, irritáltak a szemei. Az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szem kezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Szülőként a gyermekem egészsége a legfontosabb. Nyilatkozzon ön is szeptember 15-éig az ingyenes HPV elleni védőoltás igényléséről a 7-es, 12. évet betöltött gyermeke számára. További információk a www.hpvdoktor.hu weboldalon.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Készült az MSD Pharma Hungary Kft. Megbízásából.
16: 9 éves a pepita.hu. Szeptember 5-től 22-ig születésnapi árak és nyeremények várnak. Most a Shrek szamáris csizmás kandúr Lego set csak 29.990 forint. Lego kedvencek az egész családnak. Irány a pepita.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Fertőszögi Péter vagyok, kincsvadász, a BÁV művészeti igazgatója. Ha kíváncsi egy műtárgy, festmény, ékszer vagy más műkincs valódi értékére, forduljon hozzánk bizalommal a BÁV Art galériáiban, vagy a honlapon található elérhetőségek egyikén. Szakértő kollégáimmal egész évben állunk rendelkezésére.
18: Nem láttad a gördeszkámat?
19: Én a lavort keresem.
18: A fotel is eltűnt.
19: És a bicikli kormányom?
1: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
19: Mégis mihez?
1: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Szülinapi árfesztivál az XXX Lutzban.
2: Irány az XXX Lutz!
6: Most két héten át 20% kedvezmény több ezer bútorra és 25% több ezer lakberendezési kiegészítőre áruházainkban és online. További részletek weboldalunkon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
11: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
3: Készletkisöprés milliós kedvezményekkel a Soroksári úton.
20: Új Suzuki-k akár 2 millió forint kedvezménnyel, gyors átadási határidővel. Sőt, szeptemberben vásárolt autója árát most visszanyerheti. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: És most
22: Rádió 1.
21: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel.

0: mindig reméli. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: megy, elindult idén is a nagy Rádió egy konténerjáték, ami egy hónapig tart. Hát ez még csak a harmadik nap, de igazi őrület van. Reggeltől estig mindenki játszani akar a kulcsokért. Halló, halló!
1: Viktória vagyok. Hallgattuk a Rádió egyet a párom, felhívta a figyelmemet, hogy játék van, és gondoltam, hogy hát akkor megpróbálkozom ezzel most én is.
0: Na akkor kérek szépen egy Rádió egy szlogent.
1: Rádió egy? Csak igazi, ma is láger megy.
0: Hát Viki, óriási hírem van. Te vagy a tizedik!
1: Úristen! Nagyon örülök neki.
0: Viki, megvan a kulcsod a Rádió egy konténerhez. Vágod, hogy pontosan hogy működik ez a játék?
1: Volt olyan szerencsénk, hogy az

0: az ég, hogy a női kéz most szerencsét hozzon. Van ugye eddig a konténerben egy elektromos autó, aztán 4 fős 7 éjszakás családi pihenés és 1 millió forintos elektromos szerszámgépcsomag.
1: Azt a mindenit. Hát ez óriási hír. Nagyon örülök.
0: És ez még csak a kezdet. Jó sok ajándékot pakolunk még a Rádió egy konténerbe. Egy valaki fog mindent elvinni. Konténernyitó parti Balázsékkal október 9-én.
1: Szuper, ott leszünk mindenképpen.
0: Mi pedig néhány perc múlva még ebben az órában játszunk újra itt a Rádió 1-en. Robin Schulz jön közben, és egy vadonatúj zene tőle. Ez a...

0: Rádió 1-et halljátok. Kigyulladt egy autó az M0-áson a déli szektorban az 1-es főúti végcsomópont felé vezető oldalon, az 1-es kilométernél irányonként váltakozva engedik csak a járműveket, ezért van nagy dugó. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló!
2: Krisztina vagyok.
0: Szia Krisztina, milyen estét van, hol vagy?
2: Nagyon jó, egy kis ödögöz a Texádon, és az egyik vendégünknek ma van a 35. születésnapja, Atina, küldeném a körföldiszkot.
0: Oké, intézzük. Hány éves Ati?
2: 35.
0: Törzs vendég?
2: Igen, igen, de 35-öt fordítva kell gondolni.
0: Á, de kis hiú, tehát 35 éves megfordítva, oké. Mit szokott inni?
2: Teát, kávét, üdítőt.
0: Komolyan, semmi alkohol?
2: Semmi, nem. Ő nem iszik.
0: Hát akkor ő nem küld nálad sokat, viszont jó arc.
2: Igen, igen, arc.
0: Isten éltesse nagyon sokáig, ez akkor hamarosan neki szól.

0: 111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Álláshirdetés ingyen? Igen. Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu per ingyen weboldalon.

0: csütörtökig tart. Irány a maiutazás.hu.
1: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
2: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
3: Önnek a Protexin kell.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: kulcsot. Halló, halló!
1: Szia, Natika vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Natika! Honnan hívsz, milyen estét van?
1: Budapesttől, és most végeztem a munkával, és most kezdek el főzni holnapra, úgyhogy kicsit fáradt vagyok.
0: Szeretnélek egy kicsit feldobni.
1: Na igen.
0: Minden tudsz a rádió egy konténerjátékról?
1: Hát azt gondolom, hogy igen. Jaj, úristen, nagyon dobogos szívem.
0: Na, mondj nekem egy rádió egy szlogent, és szerintem még jobban fog dobogni.
1: Jézusom, rádió egy, csak igazi ma is.

0: Igen, hallottam így a rádióba egyébként, hogy mi minden van benne, úgyhogy jó lenne valamit nyerni.
1: Ugye eddig van már a konténerünkben egy új Cupra Raval elektromos személyautó, egy négyfős családi pihenés, hét éjszakára szállással és félpanzióval. A Kolping Family Resortban bizony, és van még egy 1 millió

0: hidegfront jön és véget vet az igazi nyárnak. Kisebb eső várható csak, de 29 foknál feljebb már nem megyünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Sziasztok, Andor vagyok. Blondistól kérnék valamit.
0: Szia, Andor, kinek menjen?
2: A nejemnek és a lányaimnak.
0: A nejednek és a lányaidnak, oké. Okay. Milyen alkalomból?
2: Hát, hogy hazaérek, hogy facsarázunk egy
0: Mi lesz a vacsi, tudod?
2: Még nem, meglepem.

0: pihenést nektek. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs mind felett. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: a konténer. Szeptember 14-én várja a 8. kerületben a Corvin Plázánál. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Elindult Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs mind felett.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nálad milyen egy tipikus reggel? Sietős, késésben levős? A családnak 10 órai csomagolós? Vagy ráérősen reggelizős? Bármilyen is, a nádudvarival jól kezdődik. Sőt, most értékes nyereményeket is hozhat. Játssz a nádudvarival, hogy megtaláld te milyen reggeliző típus vagy, és nyerj! Részletek a nádudvari.hu-n.
3: Tudod miért jó? Mert nádudvari.
4: Anya, arra gondoltam,
3: rendet raksz a szobádban.
4: Hogy rendelni kellene már a Family Frost-tól.
3: Ezt bízd csak rám. Már feltöltöttem a készleteinket őszre is.
5: Family Frost a gyors fagyasztott fogások szakértője. Csak appon már elérhetőek exkluzív termékeink is.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a gála piros alma kilója csak 399 forint, a hazai sárgarépa kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Újítsd meg az otthonodat a Jyske nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyske áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jyske, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Álláshirdetés ingyen? Igen! Adjon fel akár ingyen álláshirdetést a profession.hu-n. Részletek és feltételek a profession.hu/ingyen weboldalon.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 g-os Pikok kabanoszti kolbász 33% kedvezménnyel csak 429 forint, az 1 literes Solevita narancslé 30% kedvezménnyel pedig csak 699 forint plusz 50 forint visszaváltási díj. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Autó daru, Kósvéber.
11: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
12: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: November 28, Budapest Aréna.
13: Berobban a Total Dance Fesztivál évzáró megasója.
0: A 90-es és 2000-es évek legnagyobbjai egyetlen színpadon.
13: Venga Boys, Dr. Alban, Head of Way, DJ Stash, Groove Coverage, Brooklyn Bounce.
0: Hozd össze a régi bandát, és bulizzunk együtt!
13: Jegyek tdf.hu.
14: Budapest 13. kerületében új városrész épül.

0: hozamtermelési potenciál. Kulcsra kész lakások minőségi berendezéssel és gépekkel, 2028-as átadással, azonnal bérbeadható, plusz beruházás nélkül. Számolt ki a várható hozamot. www.langnegyed.hu.
1: Anya, megint fáj a hasam!
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak az interneten, úgyhogy tessék fölmenni, a többi minden rendelkezésre áll, ahogy tetszik. És most a folytatásban érkezik nagybátyám, Billy Idol. És a szám címe? Heroin. Miért?
1: Well, I

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fáradtak, irritáltak a szemei, az egész napos telefon és képernyőnézéstől is szemszárasságot érez. Itt a megoldás, az innovatív Revigyel szemészeti gél a száraz szemkezelésére. Forradalmi összetevőivel gyorsabban és hosszabban hat, mint a hagyományos hialuronsav tartalmú szemcseppek. Revigyel. Gyengéd gondoskodás és komplex védelem a szemnek. A Revigyel orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Yamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Yamina!

0: jobb méghozzá Alex Kenji-től.
1: Én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolei Telet.

0: gyönyörű zene, a szó legszorosabb értelmében. Ez volt a Beautiful Animától a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Jaminával maradunk mind a ketten a stúdióban. Bausa, Hugh Girl, Blond is, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
1: A rádió egyen.

szólj hozzá a Facebookon. facebook.com/radioegyhungary

0: 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: ketten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Sophie közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész

0: mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: csomó friss megjelenést, Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról, próbáltam egy picit utána járni, amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelez, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy oda vonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodrodj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább, itt a Worries Már Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a Third is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure neked is, még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem. Na mivel megyünk tovább? Most pedig egy igazi különlegesség következik, Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, melyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak, és hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confuse verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is már idős.

következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Eve La Rock The Zoo című felvételéről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mozaik Remixben ismerhette meg, úgy igazán ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a Verizmár Idősóban, a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most egy olyan szupersztár, aki mindössze egyetlen díjtól van, az EGOT státusztól. Hogy mi az EGOT? Hát akinek van Emmy-e, Grammy-e, Oscar-ja és Tony díja. A Tony díj az az Amerikai Egyesült Államok legmagasabb rangú színházi kitüntetése, amelyet a New York-i Broadway kiemelkedő színházi alakításaiért és produkcióért adnak át. Na hát összesen 20 emberről beszélünk, köztük Jennifer Hudson, Elton John, Steven Spielberg, Joe Legend is ott van a listán, meg Audrey Hepburn.

0: szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Például Lói és a Golden Summer. Hát a nyártól nagyon úgy néz ki, hogy elköszönhetünk, de a Vénasszonyok nyarának még nem kell búcsút inteni, sőt, csak most kezdődik, az ugye jellemzően szeptember közepétől október első feléig tart, amikor még ilyen visszatérő, kellemesen meleg napos időszak van. Na de a hőkupoláktól és a nagy forróságtól 2026-ban elköszönhetünk. Lói, Golden Summer, a David Puente ezzel közös dala szól már is a Rádió 1-en.

0: 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran és a kalandozásai az EDM világában, vagyis a Martin Garrix-tel közös Repeat It. Azért voltak már neki korábban is EDM slágerei, vagy hát olyan dalok, amikből mondjuk készült egy hivatalos remix, a Bad Habits-ből például Medusa remix készült, Deep House verzió, aztán ott van a Don't dala, amihez Don Diablo kutyult össze egy jó kis club remixet, aztán a Castle on the Hill-ből is készült egy hasonló Steve-nek köszönhetően, és Offenbach újra gondolta a Shivers dalát, amivel egy dance remix változat készült. Na ez a dal pedig Martin Garrix munkája. Több mint 10 évet vártak a rajongók arra, hogy hivatalosan is megjelenjen. Repeat It, Ed Sheerantől és Martin Garrix-től a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Shakira, Burna Boy, Die Die. Ezt készítettem be a folytatásban. És hogy egy kicsit szemléltessem Shakira nagyságát így 2026-ban. Szeptember 18 és október 11-e között egy különleges 12 állomásos koncertsorozatot ad Spanyolország fővárosában, Madridban. Rezidenciát mondhatni. Kifejezetten erre a célra építettek egy stadiont, nagyon durva. Estadio Shakira, ez a neve. Szóval amikor bejelentették ezt a 12 állomásos koncertsorozatot, a bejelentés hatására a Madridba irányuló repülőjegyfoglalások száma 72%-kal ugrott meg Európa szerte. Hát ekkora sztár Shakira 2026-ban is. Die Die, hozom a Rádió 1-en.

0: time.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. Tame Impala, Jenny és a Dracula. Hát, hogyha valaki nem ismeri a Tame Impalát, hogyan lehet gyorsan összefoglalni, hogy kik ők, mik ők? Nyugat-ausztrál énekes zenész, producer és DJ Kevin Parker zenei projektje, szinti központú, pszichedelikus rock hangzás, és hát ami a csúcspont lett, a szakmai csúcspont az a tavalyi év, 2025-ben elnyerte az első Grammy díját Justice-tal közös Never Ender című számáért. Ez a Dracula, a Jennyvel közös dal. Nothing.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.